nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen. Fuck.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok csütörtökön, közölte a gazdaság és energetikai miniszter pénteken Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A miniszter jelezte, kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Hozzátette, a több mint 500 milliárd forint értékben megnyitott energetikai pályázatokkal elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig, írja az MTI. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész, tudatta felesége pénteken az MTI-vel. A közlés szerint a színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást, szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt például Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja, verses köteteket jelentetett meg, és gyakran volt hallható rádiókabarékban is. Sikeres és előremutató kutatási fórumot tartott a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül weboldalán az intézmény. A szakmai rendezvény középpontjában az orvostudományi innovációk, valamint a klinikai kutatások jövőbeli lehetőségei álltak. Az eseményen Kis Zoltán, a kórház főigazgatója, a Tolna Táj TV-nek nyilatkozva elmondta, a kutatások fókuszában mindig a jövőbeni gyógyítás megkönnyítése áll.
2: Soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, hogy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra vesszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségeket meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk lezerültek 4-5 éve, és most törzskönözik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta el a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszer törzspénzek most egy évben, ebből 3 itt volt nálunk is kipróbálása. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani. Tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk szemérmesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak.
1: Az intézmény vezetése és a szakemberek kiemelték, hogy a helyi szinten végzett tudományos munka és a legújabb terápiás eljárások vizsgálata elengedhetetlen a betegellátás színvonalának folyamatos emeléséhez. A rendezvény lehetőséget biztosított a kórház orvosai és kutatói számára, hogy bemutassák legfrissebb eredményeiket, megosszák tapasztalataikat és új együttműködési irányokat jelöljenek ki a hatékonyabb gyógyítás érdekében. Tiszti kinevezésben részesült a paksi rendőrkapitányság munkatársa, adta hírül a rendőrség. Dr. Mecsár Tamás országos rendőrfőkapitány július 1-i hatállyal hadnaggyát nevezte ki Berki Barbara rendőrfőtörzsőrmestert, a paksi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály szabálysértési referensét. A kitüntetett a kinevezéséről szóló okiratot ünnepélyes keretek között Budapesten vehette át. Berki Barbara rendőrhadnagy 2012. szeptember 1-én kezdte meg szolgálatát a paksi rendőrkapitányság állományában. Munkáját a közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő csoportjánál kezdte, majd 2018-ban került át az igazgatásrendészeti osztályra. Dr. Hablicsek Nikoletta, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya július 2-án a főkapitányság épületében köszöntötte az újdonsült tisztet, és további sikerekben gazdag munkát kívánt neki.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A zöldfehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget, Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A Paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban. Mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló programmal hangol a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához, és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarországon 74.905 új személyautót helyeztek forgalomba az első fél évben, 13,3%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A második negyed évben a piac az elsőnél is dinamikusabban teljesített, ami erősödő lendületre utal, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete pénteken az MTI-vel. Továbbra is kiemelkedő a bővülés az elektromos autók szegmensében. Az első 6 hónapban 7.498 elektromos személyautó került forgalomba, ami 43,7%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Azt írták, a bővülés hátterében továbbra is az állami támogatások, a vállalati flotta vásárlások és az egyre szélesebb modell kínálat áll. Sikeres és előremutató kutatási fórumot tartott a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül weboldalán az intézmény. A szakmai rendezvény középpontjában az orvostudományi innovációk, valamint a klinikai kutatások jövőbeli lehetőségei álltak. Az eseményen Kis Zoltán, a kórház főigazgatója, a Tolna Táj TV-nek nyilatkozva elmondta, a kutatások fókuszában mindig a jövőbeni gyógyítás megkönnyítése áll.
2: Soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, hogy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra veszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségeket meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk lezerültek 4-5 éve, és most törzskönözik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta el a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszert törzskönözik most egy évben, ebből 3 itt volt nálunk is kipróbálása. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk szemérmesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak.
1: Az intézmény vezetése és a szakemberek kiemelték, hogy a helyi szinten végzett tudományos munka és a legújabb terápiás eljárások vizsgálata elengedhetetlen a betegellátás színvonalának folyamatos emeléséhez. A rendezvény lehetőséget biztosított a kórház orvosai és kutatói számára, hogy bemutassák legfrissebb eredményeiket, megosszák tapasztalataikat és új együttműködési irányokat jelöljenek ki a hatékonyabb gyógyítás érdekében. Különleges nyári programokkal és rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a Paksi Pákolic István Városi Könyvtár, valamint a Kincskereső Gyermekkönyvtár a következő hetekben. A legkisebbeket már július 9-én csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között egy limonádé partira invitálják a gyermekkönyvtárba. A bölcsödéseknek és óvodásoknak szóló eseményre a regisztráció a már megszokott módon zajlik. Július közepén ráadásul elindul a népszerű nyári kincskereső játék is, amelynek részletei hamarosan közzéteszik. Az intézmény munkatársai a nyári szünet utánra is terveznek, a játszótéri mesék elnevezési programsorozat pontos időpontjait és helyszíneit folyamatosan frissítik majd a közösségi felületeiken. Fontos információ a látogatóknak, hogy a könyvtár július 13-a és július 27-e között zárva tart, ebben az időszakban a szolgáltatások csak korlátozottan lesznek elérhetők. Érdemes figyelni a hétvégi napokat is, júliusban 4-én és 11-én, míg augusztusban 8-án és 29-én, szombaton is nyitott ajtókkal várják majd az olvasókat. A nyári eseményekről és a pontos nyitvatartásról a könyvtár honlapján, közösségi oldalain, valamint személyesen az intézmény munkatársaitól kaphatnak részletes tájékoztatást.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Teljessé vált az atomerőműese NB1-es férfi kosárlabda csapatának szakmai stábja a következő bajnoki szezonra. A Paksi Klub hivatalos közleménye szerint Márk Ország a 2026-27-es idényben is a piros-kékek kötelékében marad. A horvát erőnléti edző immár a harmadik évadát kezdi meg az Asénál. Az atomvárosiak edzői stábja az elmúlt hetekben komoly átalakuláson ment keresztül. Mint ismert, a csapat élére nemrégiben a szintén horvát Ivica Skelint nevezték ki vezetőedzőnek, akinek munkáját segédedzőként Berkics Bence fogja támogatni. Ország maradása így az állandóságot és a folytonosságot képviseli a megújuló szakmai vezetésben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

Yeah.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán pénteken. Gajdos László azt írta, a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Gajdos László emlékeztetett, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűsítést nyújtsanak az állatoknak, írja az MTI. Fontos energetikai fejlesztés kezdődik Szekszárdon. Berlinger Attila, vármegye székhely polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy a napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése. A nettó 13 millió forint értékű beruházás a sikeres beszerzési eljárást és a kivitelezői szerződés megkötését követően indulhat el. A projekt során egy jelentős teljesítményű napelemes rendszer telepítenek az intézmény tetejére, amely összesen 82 darab napelemtáblából áll majd. A megtermelt energia tárolásáról pedig külön akkumulátorok gondoskodnak. A kivitelező cégnek 3 hónap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembehelyezésére. A városvezető kiemelte, a beruházás fő célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel is csökkentve az intézmény fenntartási és üzemeltetési költségeit. A fejlesztés a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A polgármester tájékoztatása szerint a támogatási összeg fennmaradó részét sem hagyják elveszni, abból a kulturális központ színháztermének világítását fogják korszerűsíteni, amelynek előkészítő munkálatai már jelenleg is zajlanak. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész, tudatta felesége pénteken az MTI-vel. A közlés szerint a színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást, szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt például Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja, verses köteteket jelentetett meg, és gyakran volt hallható rádiókabarékban is.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A zöldfehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget, Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban, mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló programmal hangol a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője, Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához, és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Július 4-e szombat van, 7 óra után járunk 8 perccel.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 18 perccel 7 óra után nézzük a zenei eseménynaptár július 4-éhez, azaz a mai naphoz köthető híreit. 74 évvel ezelőtt ezen a napon született Pál Éva énekesnő, Kócba Vág, majd a Neoton Familia együttes tagja, tudjátok, Éva Péva Cséva, Csepreg Éva, Pál Éva, és most beleszaladtam, majd mindjárt mondom. Házasságot kötött Sharon és Ozzy Osbourne 44 évvel ezelőtt, ezen a napon, 23 évvel ezelőtt, július 4-én meghalt Barry White, amerikai szólénekes, zeneszerző, producer, és 57 évvel ezelőtt, ezen a napon jelent meg a Rolling Stones Honky Tonk Woman című száma. Na nézzük akkor, Neoton Familia, Barry White és Rolling Stones az előadók sora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: Fél 80 jöhet az első kívánság, nem fogjátok kitalálni, hogy ki kérte, de kitaláltátok, úgy van. Ábrahám László, Nagy Szalány, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek Tom Springs with Brit zenész dalszerző emlékére a Dóni Kozákok vezéréről, Stenka Razinról szóló orosz népdal alapján átírt szerzeményét az ausztrál folk pop együttes a Seekers előadásában, melynek címe The Carnival is Over. Egy nagy kedvencem egyébként ez a dal. Ezzel folytatódik a koktél, de itt lesz még a Modern Talking, és Bergendi zárja majd a blokkot.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 2:03:48 jöhet az időjárás jelentés. Többnyire gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között valószínű. A vételkörzet hőmérője 22 Celsius fok, de jó ezt mondani, hogy nem 40-re kezdődik. Na nézzük akkor a következő blokk kínálatát. Egy végtelen történet 1984-ből, az előadó nem más, mint Limál, aztán itt lesz még a Hungária, és a blokkot pedig a zenegéppel a Rubens nevű formáció zárja.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 perc múlva, 8 órakor jön Robi a legfrissebb hírekkel, addig két felvételre maradt idő még ebben az órában, az előadók pedig a Pet Shop Boys, és az órát pedig nem más, mint a Lokomotív GT zárja.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok csütörtökön, közölte a gazdaság és energetikai miniszter pénteken Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A miniszter jelezte, kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Hozzátette, a több mint 500 milliárd forint értékben megnyitott energetikai pályázatokkal elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig, írja az MTI. Sikeres és előremutató kutatási fórumot tartott a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül weboldalán az intézmény. A szakmai rendezvény középpontjában az orvostudományi innovációk, valamint a klinikai kutatások jövőbeli lehetőségei álltak. Az eseményen Kis Zoltán, a kórház főigazgatója, a Tolna Táj TV-nek nyilatkozva elmondta, a kutatások fókuszában mindig a jövőbeni gyógyítás megkönnyítése áll.
3: Soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, hogy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra veszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségeket meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk lezárultak 4-5 éve, és most törzskönözik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta el a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszer törzskönözik most egy évben, van 3 itt volt nálunk is kipróbálása. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani. Tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk szemérmesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak.
2: Az intézmény vezetése és a szakemberek kiemelték, hogy a helyi szinten végzett tudományos munka és a legújabb terápiás eljárások vizsgálata elengedhetetlen a betegellátás színvonalának folyamatos emeléséhez. A rendezvény lehetőséget biztosított a kórház orvosai és kutatói számára, hogy bemutassák legfrissebb eredményeiket, megosszák tapasztalataikat és új együttműködési irányokat jelöljenek ki a hatékonyabb gyógyítás érdekében. Ismét szabadtéri programmal várják a szórakozni vágyókat ma este a Paksi Dunaparti sétányon. Paksváros önkormányzata és a Csengei Dénes Kulturális Központ közös szervezésében folytatódik a Dunapart téged is vár elnevezésű népszerű nyári rendezvénysorozat. Ma este zenés táncos estel várják a paksiakat a folyóparton, az öreg gesztenyefák árnyékában. A szervezők célja, hogy a nyári hónapokban rendszeres kulturális és szórakoztató programokkal töltsék meg a megújult Dunakorzót, lehetőséget biztosítva a helyieknek a közös kikapcsolódásra. A hangulatos dallamok és a táncolási lehetőség mellett a helyszínre kitelepült vendéglátóegységek faházaiban frissítő italok és finom falatokkal várják a látogatókat. A rendezvényhez egy nyereményjáték is kapcsolódik, amelynek részleteiről, valamint a Dunakorzó eseményeinek további menetrendjéről a szervezők közösségi oldalain tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A zöldfehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget, Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A Paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban. Mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló programmal hangul a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához, és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Ulrik Rajmond és Illés nevű hallgatóinkat, és elmondom, hogy elérhető vagyok a 0629411001-es SMS és Viber vonalon. Vannak kívánságok, megpróbálom őket szépen sorban majd teljesíteni. Addig is, még ez megtörténik, jöjjön az első blokkban Matt Bianco, Zalatnai Sarolta és Paul McCartney.

0: Suki Cocktail. Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 22 perckor egy kívánság teljesítésével folytatódik a Cocktail. Szia kedves Suki, szép reggelt! Tegnap lett volna 83 éves Robbie Robertson, a számtalan elismeréssel díjazott, köztük a kanadai tisztirenddel is jutalmazott kanadai zenész, dalszerző, producer, színész, a The Band rock együttes gitárosa és zeneszerzője, aki sajnos 3 éve nincs már közöttünk. A mai reggelen Robbie Robertson 1987-ben megjelent debütáló szóló albumáról szeretném kérni egyik legnagyobb szerzeményét, melynek címe Törött nyíl, köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabacsról. Hát Robbie Robertson következik, aztán itt lesz még a Korda Balázs páros is. Time to say goodbye, egy csodálatos melódiát adnak majd elő. A blokkot pedig az Ice House nevű formáció zárja majd.

0: Koktél, Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 35 perckor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél, átmegyünk egy kicsit sanzonba, tehát egy koktélba azt gondolom minden belefér, a legkeményebb rockzenétől a sanzonig minden. Na jöjjön akkor a kívánság, kedves Suki bácsi, szeretném kérni Semmelweis nap alkalmából az egészségügyi dolgozóknak a Doktor úr maga szívében sose fáj című dalt, egy EU dolgozó köszi. Nagyon szívesen az egészségügyért mindent. Jöjjön Csákányi László és Doktor úr című sanzona. Utána itt lesz Turi Lui és a Cool and the Gang zárja a blokkot.
2: Társtalanul járogat az orvos, csak egy régi divatú vén ernyőt hordoz, és soha meg nem áll, betegekhez jár, bekopog, kikopog minden, mert kikopog, nincs

0: bent valami fáj, azt hiszem a szívemmel baj van. Doktor úr, doktor úr, hogy sajog ez a táj, így nyöszörög és könyörög sok panaszos száj. Doktor úr, doktor úr, ellenem mit ajánl? Jaj, ugyebár meggyógyít engem. Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól. Doktor úr, a maga szíve sose fáj. Szép feladat, hogy valaki doktor, bárha nem pihen is az ágyában sokszor, mert ide kéri egy, oda várja más, s betege jöhet-e rosszkor. Így bekopog sorra a sok ajtón, kérem nyújtsa ki csak a nyelvét, sohajtson. Ez nagyon ismert kór, ő is érzi jól, bár arról egy szót se szól. Doktor úr, doktor úr, itt bent valami fáj, azt hiszem a szívemmel baj van. Doktor úr, doktor úr, hogy sajog ez a táj? Így nyöszörök és könyörök sok panaszos száj. Doktor úr, doktor úr, ellenem mit ajánl? Jaj, ugyebár meggyógyít engem. Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól. Doktor úr, a maga szíve sose fáj.
1: Suki Cocktail.

0: Suki Cocktail.
1: Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 3:49-kor jöjjenek az esemény naptár július 4-éhez, azaz a mai naphoz köthető hírei, információi. 250 éve immár, hogy ezen a napon ünneplik az amerikai függetlenség napját. 558 éve Szent Úrik ünnepe is július 4-e. 181 évvel ezelőtt ezen a napon született Szinnyei Merse Pál festőművész, a Mojál is talán legismertebb alkotása. 99 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot az egyik legnagyobb 60-as évekbeli szépség, Gina Lollobrigida, olasz filmszínésznő, fotóművész. És 78. születésnapját tartja Veleves István Jászai Maridia, színész, rendező, dramaturg, író, színházigazgató és műsorvezető. Isten éltesse. Két felvétel, két csodálatos dal, az előadók pedig a Scorpions, ugye, akik egy időben az Omega előzenekara is voltak, nem véletlen a Wide Dove feldolgozásuk, és Szűcs Judit lesz második a blokkban.

0: Cocktail a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 55 perc van, egy felvételre maradt idő még a mai cocktailban. Ezt a felvételt pedig az OMB jegyzi. Aztán utána jön majd Robi a hírekkel, és természetesen szombat délelőtt révén érkezik Pusztai Kriszta az Életmód magazinnal. Köszönöm, hogy együtt töltöttük ezt a mai reggelt is, további jó rádiózás, szép napot, minden jót. Holnap reggel várlak benneteket megint egy kicsit koktélozni. Búcsúzik a műsorvezető, Sükert József, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schukert Józseffel. Suki Koktél, a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok csütörtökön, közölte a gazdaság és energetikai miniszter pénteken Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A miniszter jelezte, kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Hozzátette, a több mint 500 milliárd forint értékben megnyitott energetikai pályázatokkal elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig, írja az MTI. Fontos energetikai fejlesztés kezdődik Szekszárdon. Perlinger Attila, vármegye székhely polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy a napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése. A nettó 13 millió forint értékű beruházás a sikeres beszerzési eljárást és a kivitelezői szerződés megkötését követően indulhat el. A projekt során egy jelentős teljesítményű napelemes rendszer telepítenek az intézmény tetejére, amely összesen 82 darab napelemtáblából áll majd. A megtermelt energia tárolásáról pedig külön akkumulátorok gondoskodnak. A kivitelező cégnek 3 hónap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembe helyezésére. A városvezető kiemelte, a beruházás fő célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel is csökkentve az intézmény fenntartási és üzemeltetési költségeit. A fejlesztés a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A polgármester tájékoztatása szerint a támogatási összeg fennmaradó részét sem hagyják elveszni, abból a kulturális központ színháztermének világítását fogják korszerűsíteni, amelynek előkészítő munkálatai már jelenleg is zajlanak. Tiszti kinevezésben részesült a paksi rendőrkapitányság munkatársa, adta hírül a rendőrség. Dr. Mecsár Tamás országos rendőrfőkapitány július 1-i hatállyal hat nagyját nevezte ki Berki Barbara rendőrfőtörzsőrmestert, a paksi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály szabálysértési referensét. A kitüntetett a kinevezéséről szóló okiratot ünnepélyes keretek között Budapesten vehette át. Berki Barbara rendőrhadnagy 2012. szeptember 1-én kezdte meg szolgálatát a paksi rendőrkapitányság állományában. Munkáját a közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő csoportjánál kezdte, majd 2018-ban került át az igazgatásrendészeti osztályra. Dr. Hablicsek Nikoletta, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya július 2-án a főkapitányság épületében köszöntötte az újdonsült tisztet, és további sikerekben gazdag munkát kívánt neki.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Teljessé vált az atomerőműese NB1-es férfi kosárlabda csapatának szakmai stábja a következő bajnoki szezonra. A Paksi klub hivatalos közleménye szerint Márko Ország a 2026-27-es idényben is a piros-kékek kötelékében marad. A horvát erőnléti edző immár a harmadik évadát kezdi meg az Asénál. Az atomvárosiak edzői stábja az elmúlt hetekben komoly átalakuláson ment keresztül, mint ismert, a csapat élére nemrégiben a szintén horvát Ivica Skelint nevezték ki vezetőedzőnek, akinek munkáját segédedzőként Berkics Bence fogja támogatni. Ország maradása így az állandóságot és a folytonosságot képviseli a megújuló szakmai vezetésben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Mód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Szép szombat délelőttöt és jó rádiózást! Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok, ez pedig az Életmód magazinunk egészen déli 12 óráig, déltől pedig a Best of órában forgatom majd nektek 60 percen keresztül a 80-as évek legjobb zenéit, de ne szaladjunk ennyire előre. Első óránkban Életképek Tinédzser Országból című rovatunk is jelentkezik, hozok nektek programajánlót, naptári kitekintést és persze nagyon jó zenéket is. Második óránkban pedig többek között arról is szó lesz, hogy hogyan engedjük el nyári táborba a gyerekeket. Tartsatok velünk!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ha még nincs programotok már, akkor irány a Simontornyai Vár és a Simontornyai Városnap, ahol ma a koncertek mellett nagyon jó kis kísérő programok is várnak rátok. A helyi kézműves piacon és a gasztronómiai udvarban már délutántól válogathattok a finomságok közül. A történelem kedvelőit a második Rákóczi Ferenc mozgó kiállítás várja, a legkisebbeket pedig Zsazsa Bohóc szórakoztatja lufi hajtogatással, vannak kreatív kézműves asztalok is. 18 órától a Pitypang zenekar érkezik, 19 óra 15 perctől Komonyi Zsuzsi énekel, aztán 21 órakor a legendás Charlie ad élő nagy koncertet, a helyszín természetesen a Vártér. Július 5-én Kalocsán a Mesztelen Igazság című előadást nézhetitek meg Tallós Rita rendezésében, a Lilion produkció mutatja be ezt a bizonyos előadást az érsekkerti szabadtéri színpadon. Július 10-én pedig Paksra érkezik a Cotton Club Singers a Hofi 90 előadásukkal a Dunaparti Gesztenye fasorra. 20 órakor kezdődik majd ez a bizonyos koncert, kellemes kikapcsolódást nektek!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
1: Egy nagyon érdekes és izgalmas témával kezdtünk el foglalkozni pár héttel ezelőtt. Találd meg a saját hangod, ez volt a felhívásod, és azt mondtad, hogy az, hogy valaki meg tudja találni, elsősorban fiatalokra beszélünk, a saját hangját rá tudjon találni úgymond önmagára, ezt értjük ez alatt, ahhoz négy dologra van igazán szükség. Az első pont a tehetség, tehát hogy fel kell ismernie, hogy miben tehetséges. A második pont volt a szükség, fel kell ismernie arra is, hogy a környezetének mire van szüksége. Itt mondtad, hogy ne akarjon tengerbiológus lenni az, akinek a közelében nincs tenger. A harmadik pont volt a szenvedély, fontos az is, hogy mi az, amit igazán örömmel tudok csinálni, és ott hagytuk abba, hogy azt mondtad, hogy a negyedik pont a lelki ismeret lesz, és én őszinte leszek, el sem tudom képzelni, hogy mire gondolok, ne nyiss a kocsmát, ha nem akarok kárt okozni. Mire gondolok itt a lelkiismeretre?
2: Dohánycégek a legnagyobb támogatói a dohányzás megelőzési programoknak.
1: Tényleg? Óriási.
2: Lelkiismeret földjén azt értem, hogy mindannyiunkban van egyfajta igény, hogy valami hasznosat is tenni, azon kívül, hogy dolgozok. Ha csak a mókuskerékből áll az életem, és megyek, volt egy barátom, aki egy németországi autógyárban, az volt a feladata, hogy 4 csavart kellett meghúznia. És azt mondta, hogy fú, hát ez nagyon-nagyon unalmas volt. És azt mondta, hogy ha valahol a monoton munkát megtanulta, akkor ott a gyárba, hogy 4 csavart húz meg, de egy idő után rájött arra, hogy ő nem 4 csavart húz meg, hanem elkezdte elképzelni, hogy milyen családoknak az autót, ki fogják használni ezt az autót, hova fognak menni vele, meg minden, és egyszerűen értelmet kezdett érezni az ő feladatának. Az auschwitzi koncentrációs táborban több ember is odáig jutott, hogy még abban a körülményben is keresték az élet értelmét, vagy a megélhetés, vagy a túlélésnek a lehetőségét. Kertész Imre is használja a sorstalanságba, hogy legyen nálad mindig egy csöpp kenyér a méltóságod miatt. És most olyan dolgokról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudok legjobban segíteni és szolgálni másokat. Azzal, hogy ápolok, hogy bekötözöm a cicáknak a lábát. Kislányom az ilyen volt, még a 3 lábú cicánkat is megtanította fára mászni, és előbb-utóbb megismerte, hogy az a cicát úgy hívjuk, hogy Méfibóset, mert a Bibliában van egy történet egy fiatal hercegről, akit a dajkája lejtett, és egész életére béna maradt, és őt Méfibósetnek hívják, és akkor így lett a cica Méfibóset, de a 3 lábú kis cicát megtanította ugyanúgy fára mászni. Vagy azt látjuk, hogy valaki állandóan a gyerekek között él, a gyerekek között kivirul, és arra van szükség, a lelkiismerete szerint is érzi azt, hogy nekem gyerekekkel kell foglalkoznom. Lehet, hogy elmehetek gazdasági szakembernek, és még jobban is keresek, de hála Istennek, hogy vannak olyan pedagógusok, akik azért lettek pedagógusok, mert a szívük, a szenvedélyük és a lelkiismeretük is azt diktálja, hogy hát nekem tanárnak kell lennem. Vagy mit kér tőlem az élet? Mi az élet feladatom? Ez azt gondolom nem 10 éveseknek a kérdése csupán, hanem minden pályaváltó embernek is, de amikor ilyen életközép krízishez érkezünk 45-50 évesen, akkor nagyon sokszor föltesszük magunknak a kérdést, hogy amit eddig csináltam, az vajon ugyanaz-e, amire további az időmet adom, mert elkezdjük érezni azt, hogy egyre kevesebb időm van. Fiatalokkal szoktam olyat játszani, hogy tervezd meg az életedet, hogyha utolsó hónapod lenne, utolsó heted lenne, vagy utolsó napod lenne. És egészen más az utolsó hónapnál a beosztása, az utolsó héten, de az utolsó napnál.
1: És amit az utolsó napra írok, úgy kellene élnem minden nap?
2: Van egy film, Leckék az életről az a címe, és ott pont erről beszél, hogy ha tudod azt, hogy hogy akarsz meghalni, akkor tudod azt, hogy hogyan éljél. Csináltam már olyat én is fiatalokkal, hogy előre megírták a saját halotti beszédüket. Mit szeretnének hallani ott?
1: Te jó ég, fiataloknak ilyet mondani, nem is gondoltam volna, hogy ez jó dolog. Tehát mit hozol ki ebből? Mit szólnak egyáltalán hozzá, amikor ezt
2: ledöbbennek. Például csináltam ezt úgy is, hogy tizenéves fiatalokat, azt mondtam, köszöntelek a 80. születésnapon, mindenki a 80. születésnapját ünnepli itt most körülöttünk, és meséld el, hogy mit érti el az életben. És hogyha megvan az, hogy ő mit akar elérni, akkor sok coach azt mondja, hogy visszafelé bontva elkezded írni a fő projektjeidet, a céljaidat, és a céljaidból pedig meg lesznek a napi tevékenységeid.
1: Aha, tehát visszafelé gördítem.
2: És hogyha visszafelé gördítenénk, akkor Pál azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, ez nem csak egy sírkövesnek jó reklám, hanem neki az élete ez volt. Hogy nekem a legjobb, hogy örökké az Istennel leszek. De azt mondja, miattatok még itt kell maradnom.
1: Mármint, hogyha meghal, akkor örökké.
2: Ha meghal, akkor a mennybe kerül, az és Istenen akkor, lesz. De azt mondja, miattatok még itt kell maradnom. Uh-huh. Ő érezte ennek a lelkismerete által azt a szükséget. Vagy azt mondja, hogy a lelkismeretem velem együtt tesz bizonyságot. Abortusz klinika. És mondjuk, hogy olyan orvos vagyok, aki nem hiszek az abortuszban. Akkor nem tudok ott dolgozni. Uh-huh. Vagy minden nap olyan vagyok, mint a koncentrációs táborban, hogy kitaláltak valamit, hogy ott egészen más zajlik. Mert nem tudott a saját lelkismeretével elszámolni, hogy mit cselekedett.
1: És hogyha megkérdeztél valaha fiatalokat arról, hogy visszafelé tudjátok gördíteni, hogy hol látod magad, ha átveszed a nem tudom én milyen díjat, vagy 80 éves vagy, tudtak reálisan válaszolni erre? Vagy ilyenkor az ember elengedheti a fantáziáját?
2: Elengedheti a fantáziáját, nincs meghatározva, hogy mit mondjon, de behozom azt a pillanatot, amiről a Szentírás úgy beszél, hogy éld ifjú az életedet úgy, ahogy akarod, vidámítson meg téged a te szíved, meg örvendezz az életnek, de tudd azt, hogy egy nap majd a Teremtővel elszámolsz. Ma annyira ki akarjuk hagyni ezt az elszámolást, én temettem már 7 éves kisgyereket is, meg 102 évest is. Mind a kettőt nehéz volt. Egyik úgy éreztem, hogy az élete elején van, a 102 éves még 100 évesen fölhívott, hogy megkérdezte, hogy hogyan kell élni 100 év fölött. Hát mondom, Jani bácsi, ezt én nem tudom, te fogod tudni majd elmondani nekem, hogy milyen az élet 100 fölött. Annyit mondtam, hogy elkezdjük előről. Azt mondta, jaj ne, az nagyon hosszú. De amikor, amivel kapcsolatban, hogyha érzem, hogy meg kell tennem, amikor már nem azért teszem meg, mert mondják, mert muszáj, hanem ott belül van egy érzésem, hogy ezt nekem meg kell tennem. Amikor Dávid Góliát ellen harcol, akkor senki nem mondja neki, hogy neked kell harcolni Góliát ellen, hanem a korábbi felkészültsége, az Istennel való kapcsolata, és az a szükséghelyzet, ami őt hívta, abban ő beleáll, és először másnak a fegyverzetét veszi föl, Saulét, és azt mondja, ebben nem tudok mozogni, fölveszem a paritjámat, amivel meg rendszeresen dolgoztam, amikor jött az oroszlán vagy a medve. És azt mondja itt a lelkismeretnél még, hogy mi lehet az, ha nem vigyázok, az a bukásomat okozhatja. Mi lehet az a pályaválasztásomban, amihez a jellemem jelenleg nem alkalmas. Pénzkezelésben megbízható vagyok, vagy nem? Időbeosztásomban mennyire vagyok megbízható, mennyire nem? Ha a kísértésbe esek kis dolgokba, hogy elveszek dolgokat, akkor ne akarjak banki igazgató lenni, mert akkor sokkal nagyobbat fogok sikasztani.
1: Nagyon izgalmas kérdések ezek, és amiket pedzegettél, hogy akár képzeljük el magunkat 80 évesen, vagy annál a díjátadónál, ahová elképzelnénk szívesen magunkat. Ez nem csak a fiatalok számára jó üzenet, hanem mindannyiunk számára. Folytassuk innen, nagyon szépen köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
0: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szambr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Paks FM, ami összeköt minket, július 4-e van az amerikai függetlenség napja, annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. 219 éve jött a világra Giuseppe Garibaldi, az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére. 181 éve született Szényei Merse Pál festőművész, a magyar plener festészet megteremtője, a modern magyar festészet első nagy képviselője a nyugat-európai kortársakkal egy időben fedezte fel a szabad levegő, a napfény festői ábrázolásának problémáját, és teremtette meg gazdag színvilágú realista táj- és portréművészetét. Egyik legismertebb festménye a majális. 116 éve született Gloria Stewart, amerikai színésznő, a legidősebb, akit valaha Oscar-díjra jelöltek. Ő meséli el a Titanic című filmben a hajó tragédiáját. 99 éve jött a világra Gina Lollobrigida, olasz filmszínésznő, fotóművész. Szintén 99 éve született Neil Simon, Pulitzer-díjas drámaíró, forgatókönyvíró. Neki köszönhetjük a Furcsa pár és a Napsugár fiúk című műveket. 92 éve hunyt el Marie Curie, lengyel származású francia vegyész és fizikus, aki fizikai és kémiai Nobel-díjat is kapott, és 23 éve távozott az élők sorából Barry White, amerikai szólénekes, zeneszerző és producer. Ma rá is emlékezhetünk.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Paks FM, ami összeköt minket, szinte rögtön hírek, aztán folytatódik az Életmód magazinunk. Én Pusztai Krisztina vagyok, arról lesz szó a következő órában, hogy a gyerekeket hogyan engedjük el a nyári táborokba. Tartsatok velünk!
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarországon 74.905 új személyautót helyeztek forgalomba az első fél évben, 13,3%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A második negyed évben a piac az elsőnél is dinamikusabban teljesített, ami erősödő lendületre utal, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete pénteken az MTI-vel. Továbbra is kiemelkedő a bővülés az elektromos autók szegmensében. Az első 6 hónapban 7.498 elektromos személyautó került forgalomba, ami 43,7%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Azt írták, a bővülés hátterében továbbra is az állami támogatások, a vállalati flotta vásárlások és az egyre szélesebb modellkínálat áll. Fontos energetikai fejlesztés kezdődik Szekszárdon. Berlinger Attila, vármegye székhely polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy a napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése. A nettó 13 millió forint értékű beruházás a sikeres beszerzési eljárást és a kivitelezői szerződés megkötését követően indulhat el. A projekt során egy jelentős teljesítményű napelemes rendszer telepítenek az intézmény tetejére, amely összesen 82 darab napelem táblából áll majd. A megtermelt energia tárolásáról pedig külön akkumulátorok gondoskodnak. A kivitelező cégnek 3 hónap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembe helyezésére. A városvezető kiemelte, a beruházás fő célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel is csökkentve az intézmény fenntartási és üzemeltetési költségeit. A fejlesztés a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A polgármester tájékoztatása szerint a támogatási összeg fennmaradó részét sem hagyják elveszni, abból a kulturális központ színháztermének világítását fogják korszerűsíteni, amelynek előkészítő munkálatai már jelenleg is zajlanak. Különleges nyári programokkal és rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a Paksi Pákolic István Városi Könyvtár, valamint a Kincskereső Gyermekkönyvtár a következő hetekben. A legkisebbeket már július 9-én csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között egy limonádé partira invitálják a gyermekkönyvtárba. A bölcsödéseknek és óvodásoknak szóló eseményre a regisztráció a már megszokott módon zajlik. Július közepén ráadásul elindul a népszerű nyári kincskereső játék is, amelynek részletei hamarosan közzéteszik. Az intézmény munkatársai a nyári szünet utánra is terveznek, a játszótéri mesék elnevezési programsorozat pontos időpontjait és helyszíneit folyamatosan frissítik majd a közösségi felületeiken. Fontos információ a látogatóknak, hogy a könyvtár július 13-a és július 27-e között zárva tart, ebben az időszakban a szolgáltatások csak korlátozottan lesznek elérhetők. Érdemes figyelni a hétvégi napokat is, júliusban 4-én és 11-én, míg augusztusban 8-án és 29-én, szombaton is nyitott ajtókkal várják majd az olvasókat. A nyári eseményekről és a pontos nyitvatartásról a könyvtár honlapján, közösségi oldalain, valamint személyesen az intézmény munkatársaitól kaphatnak részletes tájékoztatást. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész, tudott a felesége pénteken az MTI-vel. A közlés szerint a színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást, szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt például Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja, verses köteteket jelentetett meg, és gyakran volt hallható rádiókabarékban is.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja.
1: A gyerekek nyári táborozása lesz a témánk életmódmagazinunk folytatásában. Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok. Egy kicsit más aspektusból közelítjük meg a témát. Kitaníts Márk pszichológus jó tanácsait hallhatjuk. Először azzal kapcsolatban, hogy mit tegyenek a szülők, ha a gyermek elmegy a táborba, de nagyon nagy a honvágya. Kitaníts Márkkal Strasser Andrea beszélgetett.
2: Doktor úr, hadd kezdjem ott, hogy te voltál egy gyerektáborban annak idején, gondolom volt benne részed.
3: Természetesen, nem lehetett kihagyni, hát úttörőtáborban jártunk, úttörőtáborokban voltunk, nagyon jó volt a FADDI, vagy a Sötétföldi úttörőtábor, közösségépítés, foglalkozások, nagyon jó táborok voltak.
2: Na tessék, a szekszárdiak oda jártak, mi Domboriba jártunk, meg Sóstóra a Paksról.
3: Aha, jó, néha voltunk Domboriba is nyilván, de hát mekkora izgalom volt este például, amikor volt valaki ügyeletes, és este gyerekként ott 10 órakor még zseblámpáztunk, tábortüzek, meg az éneklések, hát ezek mind nagyon romantikus dolgok voltak.
2: Na most nem tudom, hogy most utólag megszépült a történet, vagy alapvetően...
3: Nyilván.
2: Okay. Jó, tehát a kérdésem, az első kérdésem az, hogy te honvágyas gyerek voltál-e, mondjuk egy nyári tábor kapcsán?
3: Érdekes dolog ez, mert hogy alapvetően nem voltam honvágyas gyerek, viszont volt egy nagyon érdekes sztori, amit így megfigyeltem, és utána többen megbeszéltük, hogy miután egy hetet vagy 10 napot eltöltöttél magában a táborban, utána olyan furcsa idegenségérzés lett rajtunk újra, amikor hazamentünk. Ugye már nem ugyanaz a közeg vett minket körül, picit meglassult ugye az élet, mert nem ugyanaz a pörgés volt, és ettől egy ilyen kicsit az ember nem találta a helyét az otthoni közegben, tehát mint hogy egy picit fordítva lett volna ez a dolog.
2: Ilyen vákumérzésnek szokták ezt mondani, igen. A szülőnek meg kell oldania a történetet, anyagilag is esetleg megteheti, hogy táborba adja a gyereket, legyen az 8 éves vagy 12 éves, de nagyon honvágyos a gyerek, sír a gyerek, telefonál, messengereket ír, embert kell faragni belőle, hagyjuk ott, nem megyünk érte, vagy rohanjunk érte, mert lelkileg nehogy megsérüljön az a gyerek.
3: Hát ennél azért egy kicsit bonyolultam, nem lehet ilyen egyszerű választ adni, hiszen az, hogy valaki honvágyas, az is több dologra vezethető vissza. Először is én azt gondolom, hogyha egy olyan táborban van a gyerek, amelyik nagyon jó programokat nyújt a gyerek minden igényét kielégíti, folyamatosan fenntartja a gyerek érdeklődését, akkor egyszerűen a gyereknek ez a honvágy dolog nem annyira fog eszébe jutni. Nyilván vannak olyan gyerekek, akiknek nagyon erős az otthoni kötődésük, a családhoz való kötődésük, nehezebben állják meg egy ilyen közegben a helyüket. Ilyen esetben én azért azt gondolom, hogy nem is erőltetve, de valami fajta motivációt biztosítva a gyereknek, azért érdemes otthagyni a gyereket, nem érdemes kiszakítani, hiszen hogyha kiszakítjuk, akkor azzal pont azt érjük el, hogy megmutatjuk a gyereknek, hogy bármilyen számára kellemetlen helyzetet azonnal ott lehet hagyni. Tehát nem trenírozzuk arra, hogy milyen is valójában az élet. De még egy picit bonyolultabbá téve a dolgot, annak idején mi az úttörőtáborokat borzasztóan vártuk, hiszen egy kicsit ilyen ingergazdagabb környezetet tudott nyújtani nekünk, mint az, amit otthon kaptunk, hiszen a szülők dolgoztak, mi meg ilyen nyári kulcsos gyerekként így otthon voltunk. Most viszont azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor a szülők azért teszik be inkább egy táborba a gyereket, mert ők maguk nem tudják biztosítani azt, hogy otthon vigyázzanak rá, felügyeljenek.

0: rá, és hogy otthon viszont már elképesztő inger gazdag a környezet, hiszen már Xbox van, mindenféle számítógépes játékok vannak, tévéműsorok vannak, hát a mi időnkben még tévéműsor sem volt, hétfőnként nem volt tévéadás. Tehát, hogy igazából egy teljesen másfajta közeg az, ami körülveszi a gyereket, ezért nagyon nehéz ezt eldönteni, de én azt gondolom, hogy nem érdemes mindig hazaugráltatni a gyereket, érdemes kicsit otthagyni, és egy kicsit motiválni a gyereket, tehát nem kényszeríteni, hanem motiválni arra, hogy jól érezze ott magát, megvillantani neki azt, hogy ennek milyen előnyei vannak, hogyan támogatjuk mi, mint szülő ebben a gyereket. Tehát meg lehet ennek a pozitív oldalát találni.
1: Míg manapság táborokkal, nagyszülőkkel, home office-szal oldja meg sok szülő a nyári gyermekfelügyeletet, addig korábban sok volt a kulcsos gyerek. Hogy ez a jelenség miért szűnt meg, erre is kitér hamarosan Kitalics Márk a nyári táborozások kapcsán. A pszichológussal Strasser Andrea beszélgetett.

0: Szépségápolás. Tippek, tanácsok.
1: Miért tűntek el a kulcsos gyerekek? Erről is szó lesz Életmód magazinunk folytatásában, akárcsak arról, hogy milyen alternatívákat tud nyújtani egy szülő a gyereknek, hogy kevesebbet telefonozzon akár a nyári szünetben. Kitanics Márk pszichológussal, Strasser Andrea kolléganőm beszélgetett.
2: Valóban nem lehet elvitatni a nyári táboroknak, vagy egyáltalán a gyermektáboroknak a pozitívumait, akár szociológiailag nézzük, vagy mentálisan. Viszont nagyon sok érdekes témát feldobtál, a kulcsos gyerekek, a kulcsos gyerek fogalma, ugye egy érdekes kérdés, valóban a mi generációnk még kulcsos gyerek volt. Én is úgy emlékszem, hogy a nyarakat a játszótéren töltöttük, egy szál bikiniben, és nem égtünk le. Tehát 6 órát lentöltöttünk a játszótéren, és lehetett a napon tartózkodni, és nem égtünk le. Egyébként azért van egyre kevesebb kulcsos gyereket, ami már nincs nyilván, nem feltétlenül a játszótére se engedik le szinte egyedül a kisebbeket, ahogy minket mondjuk elengedtek 10 vagy 8 vagy 9 évesen. Azért, mert tényleg veszélyesebb a világ, több az autó, más a közlekedés, vagy tényleg nagyon megváltoztak a szülők, sokkal jobban aggódnak, kicsit jobban el kéne engedni a gyereket. Mit gondolsz?
3: Igen, ez mind benne van. Hát csak annyit tudok mondani arra, hogy én alsó tagozatos voltam, amikor mi Szekszárd belvárosában laktunk a Csokonai utcában, és mi az úttesten láptengóztunk. Ez azt jelenti, hogy néha abba hagytuk, amikor jött egy-egy autó. Most nem lehetne az úttesten láptengózni, mert egyet nem tudnál rúgni, és azonnal jönne egy autó. Tehát, hogy ilyen különbség van azért az autók sűrűségében, de egyébként a világ is sokkal veszélyesebb, illetve azért az is látszik, hogy már nincsenek meg azok a generációk, akik együtt élnek. Régen azért egy nagymama mondjuk otthon volt, tudott vigyázni az unokára. Manapság viszont azzal, hogy a nyugdíjasoknak az életkorát előrébb hozták, tehát most már 65 évesen lehet nyugdíjba menni, igaz van ez a nők 40, de még így is a nagyszülők dolgoznak, tehát ők nem érnek rá vigyázni az unokákra. És éppen ezért egy kicsit ilyen az embernek az érzése, hogy a gyereket jobban meg kell kímélni azoktól a veszélyektől, amelyek őt egyébként érhetik. Beadjuk inkább iskolai napközibe, vagy inkább egy táborba, nem nagyon merjük otthon sem hagyni. Ráadásul azt is látjuk, hogy ha egyre élesebbek ezek a fajta szabályok, amelyek így érik a szülőket, nem hagyjuk otthon egyedül a gyereket, nem küldjük el egyedül sehova. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amelyeket a felnőttek, hogyha jól megértenek, akkor azt gondolják, hogy a gyereknek a folyamatos felügyeletet kell biztosítani.
2: Igen, és volt egy másik, amit mondtál, és szintén nagyon érdekes, hogyha esetleg a gyerek otthon van, és ma már otthon olyan értelemben inger gazdag a környezet, hogy tévézhet, netflixezhet, gamerezhet, kütyűzhet, tiktokozhat, facebookozhat, viszont ugye azt szokták mondani, hogy manapság nagyon sok, hát ma már a 70 évesek is fiatal emberek, van facebookjuk, instagramjuk, a nagyszülőknek sokszor tiktokjuk is, ők ugyanúgy tekerik ugye a történetet, tehát azt akarjuk, hogy a nyári szünetben azért ne kütyűzzön reggeltől estig a gyerek, plusz még éjszaka is, mert nem kell korán kelni, hát de mi sem tesszük le, vagy a nagyszülők sem teszik le. Erre is figyelni kell.
3: Ez egy rossz példa, így van. Tehát a gyereket úgy szocializáljuk, hogy mondunk neki dolgokat, illetve személyes példát mutatunk, tehát egy modellkövetéssel szocializáljuk. Ha a gyerek azt látja, hogy mi sárdan pörgetjük a telefont, akkor ő is ezt fogja megtanulni egyértelműen. Mindig, amikor megkérdezik, hogy milyen alternatívákat lehet nyújtani a gyereknek, hogy kevesebbet telefonozzon, én pont azt szoktam mondani, hogy az a szülőnek a feladata, hogy olyan alternatívákat nyújtson a gyereknek, ami érdekesebb, mint az, hogy pörgetem a telefont. Tehát akár az, hogy közös kirándulásokat szervezek, vagy hogy mit tudom én, beszélgetek a gyerekkel, közösen nézek egy sorozatot a gyerekkel, ezek mind olyan dolgok, amelyeket gyakorlatilag mi magunk a felnőttekkel a gyerek számára produkáljunk.
1: A nyári táborozás és még sok minden más a témánk, Kitanics Márk pszichológussal, akivel Strasser Andrea kolléganőm beszélgetett, arról is szó lesz, hogy hogyan válasszuk ki a gyermeknek a legmegfelelőbb tábort.

0: Életmód magazin.
1: Mindenképpen érdemes megbeszélni a gyermekünkkel, hogy milyen táborba szeretne menni, ha a szünidőt így is szeretnénk színesebbé tenni a számára, és a gyermekfelügyelet szempontjából is ezt az alternatívát választjuk. Hogy mi alapján válasszunk tábort, erről is beszélgetett Strasser Andrea kolléganőm, Kitanics Márk pszichológussal.
2: Valóban nagyon sokfajta tábor van, tehát látjuk, hogy a lovas tábortól kezdve az informatikai táboron át a kézilabda, focilabda, kosárlabda, tehát mindenféle sporttáborokon keresztül annyi mindenből tud választani a gyerek, hogy leginkább ez már csak a szülők pénztárcáján múlik, hogy melyikbe tudják elvinni a gyereket, hiszen látjuk, hogy ezek a táborok, a támogatott táboroktól egészen a nem támogatott táborokig nagyon széles spektrumon mozognak, mind az érdeklődésüket, mind pedig az anyagi lehetőségeket tekintve. És hát a szülő kiválasztja, és nyilván a gyerekkel megbeszéli, hogy neki mire van kedve, hova van kedve elmenni. Illetve hát nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, akik vele együtt mozognak az ő napjaiban, tehát a barátok, haverok, azok hova mennek, hiszen ezért egy ilyen közösségszervezés is, egy közösségépítés is zajlik ezekben a táborokban, és a gyerekek számára általában megnyugtató és biztonságot jelentő, hogy valamik osztálytársuk vagy barátjuk is megy abba a táborba.
3: Igen, és van még egy hát kicsi érzékenyebb téma, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, mint pszichológus véleményére. Sikerült interjúznom egy alapítvánnyal, az Akáció alapítvánnyal, amely azzal foglalkozik, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy nyári gyermektáborokba eljutasson olyan gyerekeket, akiknek erre nincs lehetőségük. Nem csak egyszerűen rászoruló családok gyerekeiről van szó, hanem konkrétan mély szegénységben élő gyermekekről, vagy nevelő otthonos gyermekekről. Jó magam 10 évig önkénteskedtem egy gyermektáborban, 200 fős tábor, ahol mindig mondjuk a táborozóknak az 5%-a csupán, vagy 10%-a esetleg nevelő otthonos gyermek volt. És másképp öltözködnek, mások a lehetőségeik, más a mobiltelefonjuk, vagy nincs, másként viselkednek egy kicsit, és hát nem egyszerű az átlag gyermeknek elmagyarázni, hogy akkor ő hogyan álljon hozzá ezekhez a gyerekekhez.
2: Így van. De nagyon sokszor ezek pont azért jók, ezek a vegyes táborok, mert hogy megtanulja azt, hogy egy másfajta szemléletmód, egy másfajta gondolkodásmód is van, másfajta életvezetések léteznek. Nagyon sokszor ez arra is jó, hogy talán egy kicsit jobban megbecsüli azt, ami neki van, vagy ami őt érheti. És illetve arra is jó, hogy az elfogadást gyakorolja. Az elfogadás egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy a gyerekek számára ez egy nagyon fontos, hogy olyan gyerekekkel is találkozzanak, akik teljesen más életmódból és teljesen más közösségből érkeznek.
3: Igen, egyébként ezt szokták mondani óvodai és iskolás csoportokra is, hogy örüljünk annak, hogyha sokféle gyermek van, pontosan ezért, mert hogyha majd kikerül a gyermek a nagy világba, vagy felnőve, ott is sokféle emberrel fog találkozni, tehát nem lehet leszűkíteni egy bizonyos közegre a környezetét a gyereknek, mert meg kell tanulnia ezt a dolgot kezelni.
2: Igen, és a gyerek szocializációja szempontjából az ingergazdag környezet, ez mindig nagyon fontos. És nyilván az ingergazdag környezet nem az otthoni körülmények között fogja érni, hanem leginkább abból származik, hogy sokfelé megy, sokfelé jár, sokféle emberrel találkozik, sokféle kommunikációs aktusba kerül bele, és mindezek fogják azt elérni, hogy a látóköre kiszélesedik, elfogadóbb lesz, toleránsabb lesz, és hogy egyáltalán tudja, hogy hogyan kell kommunikálni az emberekkel. Tehát a mai fiatalok esetében azt is látom, hogy nagyon nagy nehézséget okoz számukra a verbális kommunikáció. Tehát írogatnak egymásnak, üzeneteket küldenek, de valahogy a verbalitás egy kicsit elveszik, kevesebb lesz a szó, vagy kisebb lesz a szókincsük is, nehezebben fogalmazzák meg a saját érzéseiket és gondolataikat. És egy-egy ilyen tábor is nagyon fontos tud ebből a szempontból lenni, ebből az aspektusból, hogy mégiscsak rákényszerül arra, hogy a többiekkel beszélgessen, megfogalmazza a gondolatait, mások gondolatait meghallja, értelmezni tudja. Tehát ezek nagyon jó intellektuális kihívások is ezek a táborok.
1: Hogy hogyan segítsük kezelni a gyermekünknek azt, ha valaki olyannal táborozik, aki nagyon különbözik tőle, nem átlagos, más környezetből érkezik, erről is elmondja még gondolatait Kitanics Márk pszichológus Életmód magazinunkban. A szakemberrel Strasser Andrea beszélgetett. We were lovers for the first time, running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless.

0: Tippolás, tippek, tanácsok.
1: Új, ismeretlen közeg, sokféle gyerek, hogy hogyan segítsük kezelni a gyermekünknek azt, ha valaki olyannal táborozik, aki nagyon különbözik tőle, nem átlagos, más környezetből érkezik, illetve egyáltalán az idegen közeget. Erről is elmondja még gondolatait Kitanics Márk pszichológus életmód magazinunkban. A szakemberrel Strasser Andrea beszélgetett.
2: Esetleg beszél a gyerek, és élménybeszámolót tart. Ugye ma már ott van a mobiltelefon, mint kommunikációs eszköz, és akár napközis táborokból is naponta többször csetelnek a gyerekek a szülőkkel, hogy most mit csináltok, de jó, jaj, de jó, ide mentek, oda mentek, stb. És amikor a gyerek azt mondja, vagy akár azzal jön haza, hogy jaj, képzeld, anya, hát van egy olyan gyerek a táborra, hát ezt csinálja meg, azt csinálja meg, én meg, milyen, meg durva, meg nem tudom én, és akkor a szülők mi szülőként ugye gyakran képesek vagyunk úgy reagálni, hogy fú, hát ez felháborító, ez borzasztó, hát ez, hát na majd én beszélek, szóljanak, hogy hónap már ne is hozzák azt a gyereket, miközben ugye sokszor azt szokták mondani, hogy például az a gyerek bántalmazó, akit otthon is bántalmaznak, tehát hogy nem a probléma gyökerét keressük, és sokszor mi sem úgy reagálunk szülőként, ahogy esetleg jó lenne, hogy figyelj, nézzük csak meg, ki ez a kis gyerek, honnan jött, mi a problémája?
3: Pontosan, ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy megértessük ezt a gyerekkel, hogy más kultúrából, más háttérből, más gondolkodásmódból is érkeznek gyerekek, és azt gondolom, hogy probléma az, amikor mi szülőként próbálunk megoldani egy helyzetet a gyerek helyett, hiszen elvesszük a gyereknek azt a gyerektől azt a lehetőséget, hogy ő maga fundálja ki azt, hogy hogyan kell megoldani ezt a szituációt. Ha mindig mindent elintézünk helyette, sosem tanulja meg elintézni saját magának. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes a gyerekkel beszélgetni magáról a problémáról, elmondani a mi álláspontunkat, megkérdezni, hogy ő mit gondol ebben a helyzetben, de nem nekünk intézkedni, hanem hagyni, hogy valamilyen szinten ő egy picit ilyen autonóm módon intézze a dolgait, hogy rátanuljon arra, hogy majd felnőttként is kiálljon magáért, elintézze a dolgait, és hogy egy kicsit aktívabb és ambiciózusabb legyen a saját életvezetésében.
2: Hú, de nehéz dolgot mondtál most. Nagyon, nagyon nehéz feladatot adtál nekünk szülőknek, hogy hagyjuk egy kicsit a gyereket önállóan, hogy intézzel akár a konfliktusokat. Ez nagyon nehéz. Ez nap mint nap az iskolában vagy az óvodában is. Tehát a szülő intézkedni akar, a szülő bemegy, a szülő mondja. Hát nagyon sok pedagógus panaszkodik, főleg, hogy a kommunikációs csatornák ugye lehetőségei megnyíltak, ugye a szülők ma már messengeren a tanítónéninek óra közben is simán megírják, hogyha nekik valami problémájuk van, meg éjszaka is.
3: Így van, de nem jó feltétlenül lesz megtenni. Nyilván az ember egy idő után ki akar állni a gyerekért, és rendezni akarja a gyerek sorsát, de nagyon sokszor ez pont kontraproduktívá válik annak a tekintetében, hogy a gyermek majd nem fogja tudni megoldani. Hát gondoljunk bele, hogyha minden nap megkötjük a gyerek cipőjét, ő hogyan fogja megtanulni a cipőkötést?
2: Ja, hát igen. Uh-huh. Tehát valahol meg kell húznunk a határt, és hagyni kell önállóan a gyereket rendezkedni, intézkedni, és nyári táborozni. Nagyon
3: akár,
2: köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk egy picit erről beszélni. Tényleg nagyon sok aspektusból.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: Meg lehet ezt közelíteni, de még ne tedd le a telefont, még egy utolsó kérdést hadd tegyek fel, hogyha van időd. Négyféle tábort mondok neked, ha most gyerek lennél, melyik táborba mennél, nagyon kíváncsi vagyok. Lovas tábor, ezt lehet, hogy az előbb említetted is, informatikai tábor, angol tábor, vagy strandolós tábor?
3: Ugyan nehéz kérdést tettél föl. Hát a lovas tábor az szerintem megélni azt, hogy az ember szinte egyé válik egy állattal, és hogy egész nap együtt vannak, és gondoskodik róla, ez szerintem ez egy hatalmas élmény. Ezt minden gyerek imádja, én azt gondolom, sőt, hogyha valamilyen állattól való félelme van, egy lovas tábor tökéletes arra, hogy megoldja. Az informatikai tábornak az előnye ugye az, hogy gyakorlatilag az informatika annyira áthatja a mindennapi életünket, hogyha ezt meg tudjuk tanulni, elmélyíteni, és akkor a saját életünket tudjuk megkönnyíteni. Hát a vizes tábor az egy csoda, hát a vízben lubickolni, pancsolni, úszni, fürdeni, hát az embernek nagy része vízi lény és imádja, tehát én azt gondolom, hogy ez is nagyon jó, és elfelejtettem, hogy mi is volt a negyedik.
2: Nyelvi tábor mondjuk, tehát egy angol.
3: Valószínűleg azért felejtettem, mert az érdekelne a legkevésbé, viszont ha egy nyelvi tábor van, akkor azt pedig azt szokták mondani, hogy ahány nyelvet tudsz, annyiféle ember vagy. Én mindegyikbe elmennék, de ha ezek közül választhatnék gyerekként, talán leginkább ez a lovastábor dolog érdekelne.
2: Aha, és egy utolsó kérdés, a te gyerekeid táboroznak-e? Vagy...
3: Kosárlabda táborba, igen. Na, kosároznak és kosárlabda táborba.
2: Nagyon jó, igen. Igen, ez is kajakkenu táborok, kosárlabda, foci táborok, minden ilyesmi is van valóban. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és én azt kívánom a szülőknek, hogy így tudjanak tekinteni a nyári táborozási lehetőségekre, mindennek csak a pozitívumát soroltat fel, és most így az utolsó két percben, és hát így kell ehhez hozzáállni. Köszönöm, hogy itt voltál, jó munkát!
3: Én köszönöm a meghívást, minden jót!
1: Kitanics Márk pszichológustól sokféle érdekességet és jó tanácsot hallottunk a nyári táborozásokkal kapcsolatban. A szakemberrel Strasser Andrea kolléganőm beszélgetett. Az Életmód magazinunkat hallgatjátok, a következő órát is töltsétek velünk.

Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán pénteken. Gajdos László azt írta, a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Gajdos László emlékeztetett, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűsítést nyújtsanak az állatoknak, írja az MTI. Sikeres és előremutató kutatási fórumot tartott a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül weboldalán az intézmény. A szakmai rendezvény középpontjában az orvostudományi innovációk, valamint a klinikai kutatások jövőbeli lehetőségei álltak. Az eseményen Kis Zoltán, a kórház főigazgatója, a Tolna Táj TV-nek nyilatkozva elmondta, a kutatások fókuszában mindig a jövőbeni gyógyítás megkönnyítése áll.
3: Soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, hogy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra veszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségek meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk lezárultak 4-5 éve, és most törzskönözik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszer törzskönözik most egy évben, a 3 itt volt nálunk is kipróbálása. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk szemérmesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak.
2: Az intézmény vezetése és a szakemberek kiemelték, hogy a helyi szinten végzett tudományos munka és a legújabb terápiás eljárások vizsgálata elengedhetetlen a betegellátás színvonalának folyamatos emeléséhez. A rendezvény lehetőséget biztosított a kórház orvosai és kutatói számára, hogy bemutassák legfrissebb eredményeiket, megosszák tapasztalataikat és új együttműködési irányokat jelöljenek ki a hatékonyabb gyógyítás érdekében. 4 szabadtéri tűzesethez, valamint 3 alkalommal kidőlt fákhoz és leszakadt faágakhoz riasztották vármegyék tűzoltóit július 2-án csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Csütörtök reggel egy kidőlt fa akadályozta a forgalmat Gyönkön a Vásártér utcában. A műszaki mentés helyszínére a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltókat riasztották. A gyönki önkéntes tűzoltók motoros láncfűrés segítségével távolították el a forgalmi akadályt képező fát. 2000 négyzetméternyi területen avar és száraz növényzet égett csütörtök délután Miszlán, egy kis utcai lakóház udvarán. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugár és kézi szerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A tűz egy fa villanyoszlopot is érintett. Mintegy 500 négyzetméteren égett az ajnövényzet csütörtök délután Mórágyon, a vasútállomás közelében. A szabadtéri tűzesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugár és kézi szerszámok segítségével oltották el a tüzet. Mintegy 1600 négyzetméteren foltokban égett az avar és a száraz növényzet csütörtök délután Mórágy térségében, az 5603-as út 11-es kilométerénél, a Palatinca és Bátaapáti felé vezető útelágazás közelében. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 2 vízsugár és kézi szerszámok segítségével számolták fel az eseményt.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A zöldfehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban, mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló programmal alkalommal hangol a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Pusztai Krisztina vagyok, vendégem pedig Radimecki Dóra, konduktor, TSMT terapeuta. Köszöntelek a műsorban, hiszen előzőleg megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk.
1: Szia.
0: A TSMT torna lesz tehát a témánk a következő beszélgetésben. Először is tisztázzuk, hogy minek a rövidítése ez, hogy TSMT.
1: Ez a tervezett szenzomotoros tréningnek a betűszója. A tervezett az ugye azért fontos, mert minden terápiát vizsgálat követ, tehát a gyereket egy adott szempontok alapján megnézzük, megvizsgáljuk, és ez alapján tudjuk eldönteni, hogy milyen terápiára van szükség, illetve melyik azok a területek, amelyekben lemaradás van.
0: Hogyan derül ki, hogy valakinek szüksége van erre? Ugye említetted, hogy adott szempontok alapján megvizsgáljátok a gyerkőcöt.
1: Hát többféle út szokott lenni. Van, hogy a szakember hívja fel a figyelmet a szülőnek, hogy valami lemaradás van. Tehát egész kicsikorban gyerekorvos védőnő, aztán később az óvoda pedagógus tanító, illetve valamelyik szülő maga is aggódik, és látja, hogy eltér az ő gyereke a többitől. Életkor szerint különböző tünetek lehetnek, egész pici korban is már észlelhetőek tünetek. Például van az izomtónus eloszlás zavara, ami azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekben, például egy nagy labdán, hogyha hason fekszik a kicsi baba, és én kibillentem ebből a helyzetből akár jobbra-balra, vagy előre-hátra, akkor ő nem úgy reagál, ahogy kellene. Tehát, hogy például a labdával párhuzamosan megy oldalra, és ha nem fog, nem leesne. A helyes ugye az lenne, ha a középfele próbálna visszaigazodni. Aztán vannak alvási nehézségek, szopási nehézségek, a szobatisztaságnak a zavarai kicsikorban, amik jelezhetik, hogy van egy lemaradás az idegrendszer érésében.
0: Hány hónapos kortól alkalmazható, mert hogy említetted itt, hogy egészen kisbabáknál is észre lehet venni a különböző jeleket és tüneteket.
1: 3 hónapos kortól alkalmazható, tehát tulajdonképpen elkezdi a kicsike emelni a fejét, ez már meg észlel, figyel, rám néz, ezekből már lehet következtetéseket levonni.
0: Hogyan zajlik a fejlesztés folyamata? Gondolom ez attól is függ lényegében, hogy ki mennyire sérült, illetve mikortól kerül hozzátok.
1: Ahogy mondtam, először mindenképpen vizsgálat

0: Az egyik, hogyha nagyobb az eltérés, akkor egyéni terápiát javaslunk. Ez úgy történik, hogy a szülőnek betanítunk egy feladatsort, azt lerajzolom, elmagyarázom, ő vele is megcsináltatom, hogy otthon biztosan menjen, tehát ez egy home training formájában zajlik, és akkor utána havonta, két havonta újra találkozunk, hogy ezeket ők bemutassák, hogy hogyan sikerült ezt, illetve hogyha már megtanult a gyermek, akkor mindig nehezítünk a feladatsoron. Ez egy intenzívebb terápia, azért, hogy a nagyobb lemaradást be tudja hozni a gyerek. Hogyha kisebb a lemaradás, akkor csoportos tornát szoktunk javasolni, különösen, hogyha a gyerek már csoport érett, tud bizonyos szabályokhoz alkalmazkodni, figyel az utasításokra, meg tudja várni a sorát, ki tudja várni a sorát, tehát ezeknél a gyerekeknél sokkal nagyobb motiváció, hogyha csoportban tudja végezni a tornát. Ezek 4-8 fős csoportokat jelentenek. Nagyon fontos a kicsi létszám, hiszen mindig korrigáljuk a bizonyos helyzeteket, illetve minden mozgásbeszéd kísér. Ezekre is oda kell figyelni, hogy jókor jót mond a gyerek, úgyhogy ezért maximalizáljuk a csoportlétszámot.
1: Melyik egyébként a jellemzőbb? Inkább a csoportos foglalkozást kell nekik ajánlani, vagy az egyéni, úgymond home tréninget?
0: Az egyéni az jellemzőbb, mert általában azért azok a gyerekek jönnek, ahol van probléma, és akkor mindenképp egy egyéni terápiát javaslunk. Ez körülbelül 3-6 hónapig zajlik, amíg a gyerek elér egy olyan fejlettségi szintet, hogy csoportba illeszthető. Ezt mindig minden esetben csoportos követ. Tehát, hogy az első lépés általában az egyéni, és akkor fél év után általában csoportba tudjuk illeszteni a gyereket.
1: Mennyi idő telik el attól kezdve, hogy elkezd hozzátok járni a gyerkőc, és utána pedig megtörténik a felzárkózás?
0: Hát ugye ez nagyon gyerekfüggő, de nagyon sokféle problémával érkeznek gyerekek. Az általános az az, hogy van egy 3-6 hó egyéni terápia, és akkor utána ezt követi egy egyéves csoportos. Ez általában 5-6 éves gyerekeknél szokott történni, akik iskola előtt kerülnek hozzánk, hogy segítsük őket a sikeres iskolai beváláshoz. Kisebb gyerekeknél, ahol nagyobb a lemaradás, ott azért hosszabb az egyéni terápia, tehát olyanokra gondolok, hogy beszédindítás, magatartászavarok, szociális problémák, ott azért hosszabb ez az egyéni terápiás szakasz.
1: Az a jellemzőbb, hogy az iskolába indításnál kell segíteni, vagy már egészen kicsi korban?
0: Igen, a legtöbb gyerek 5 éves kor körül érkezik, tehát ott a szülő aggódik, hogy hogyan fog az iskola helytelni a gyerek, illetve az óvodapedagógus, úgyhogy ők érkeznek legnagyobb számmal, illetve két-három éves korban is, amikor ugye a beszédfejlődésnek el kellett volna indulnia, vagy már kialakulnia, és ez nem történt meg, illetve az óvodakezdés, ugye az is egy nagy változás a gyerek, illetve a család életében, és az oda való beválás, beilleszkedés, úgyhogy ez is jellemző életkor, ez a két-három éves kor.
2: Hogy mióta létezik a TSMT torna, kifejlesztette, kikinek köszönhetjük, erről is beszélgetünk még Radümecki Dóra konduktorral, TSMT terapeutával, Életmód magazinunk folytatásában egy kis zene után.

0: Folytatódik a Paks FM életmód magazinja, vendégünk pedig továbbra is Radimecki Dóra, konduktor, TSMT terapeuta, akivel a TSMT tornáról beszélgetünk, vagy ahogy sokan ismerik, az okosító tornáról, a gyermekek nagy és finom mozgásait fejleszti ez a módszer. Az is kiderül a folytatásban, hogy kinek köszönhetjük, és mióta létezik.
1: Budapesten fejlesztette ki Lakatos Katalin, 93 óta működik a BHRG alapítvány égisze alatt. Lakatos Katalin alapvégzettsége konduktor és gyógyúszás oktató, illetve Dévény Annánál is éveket töltött el, és az ő módszerét is tanulmányozta. Ebből a nagy rálátásból, tudásból született meg tulajdonképpen ez a módszer. Az elején ez egy vízi terápia volt, a HRG, a hidrorehabilitációs gimnasztika, vízben tornáztak a gyerekekkel, csak a sok légúti arcüreggyulladás, bőrbetegségek miatt nem minden gyereknél lehetett ezt alkalmazni, ezért fejlesztette ki Lakatos Katalin a szárazföldi tornát. És mondom, 93 óta létezik, többen csináljuk, és próbáljuk ezt elterjeszteni, tehát előadásokat tartunk védőnöknél, óvónőknél, hogy fontosságát elmondjuk, mert tényleg minél előbb észleljük a tüneteket, problémákat, annál hamarabb tudunk segítséget nyújtani, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az iskolában minél sikeresebben tudjanak helytállni a gyerekek.
0: Van egyébként korhatár? Van olyan, vagy előfordult olyan, hogy valakit már túl későn vittek?
1: Igen, a felső korhatár az nem egyértelmű, 9 és 12 év szokott lenni, amiket leírnak. Tehát az egyéni torna része az a gyerek súlya miatt is egy idő után már nehezen kivitelezhető. A csoportos torna meg egy idő után már azt már nem motiválja a nagy gyerekeket, illetve hát az idegrendszernek is van egy rugalmasága, ami az életkor előre haladtával azért csökken, úgyhogy 9-12 év szokott lenni így, amit mondunk.
0: Említetted, hogy vagy szakember hívja fel a figyelmét a szülőnek, vagy pedig a szülő vesz észre különböző tüneteket, amelyeket már részleteztél is. Egyébként mi a jellemző? Van, amikor én azt hallom, hogy mondjuk még nem beszél a gyerek, még mindig nem beszél a gyerek, nem baj, várni kell, türelem, és lehet, hogy pont ebben az időszakban már gyorsan szakemberhez kellene fordulni, mert lehet, hogy nincs különösebb probléma, de mégis lehet, hogy pont megelőzhetnék a nagyobb gondot és bajt.
1: Igen, tehát egy tünet önmagában még nem probléma, ezért mondom a vizsgálat jelentőségét, hogy ott, amikor egy órát eltöltünk a gyerekkel, és beszélgetünk a szülővel, ott egy szélesebb képet kapunk a gyereknek a különböző területeken elért fejlődéséről. Tehát önmagában, hogyha a gyerek nem beszél, az meg nem probléma. Megnézzük, hogy hogyan ugrál például, megnézzük, hogy egy kötélen hogyan tud végigmenni, megnézzük, hogy hogyan tudja az utasításokat követni, megnézzük, hogy hogyan reagál a különböző eszközökön a kibillentésre, megkérdezzük a szülőt, hogy milyen az alvása, evése, a szociális magatartása, a hisztikre, vagy a hisztiket hogyan lehet megnyugtatni. Tehát különböző szempontok alapján tudjuk eldönteni, hogy ott van lemaradás.
0: Gondolom fontos az, hogy a gyerekek ne feladatként fogják fel azt, amikor ők elmennek hozzátok, és úgymond járnak a tornákra, vagy éppen ezt a home traininget alkalmazzák náluk. Játékszerű az egész? Élvezik?
1: Tehát ugye a mozgás az a gyereknek a lételeme. Azért is ennyire nekem szimpatikus volt, amikor megismertem ezt a módszert, illetve hát különösen a csoportos tornát nagyon élvezik a gyerekek. Nyilván van egy része, ami erős koncentrációt igényel, és azért van olyan eset, hogy akkor ellenkeznek, hogy akkor ezt már nem csinálják, de a kicsik, ők mindenképpen nagyon élvezik, hiszen nagyon változatos eszközökön mondok el, a kísért feladatok vannak, ezeket mindenképpen élvezik. Van ugye egy monotonitása, mivel van egy bizonyos ismétlésszám, amit meg kell csinálni ahhoz, hogy hatékony legyen. Itt is néha ellenállásba ütközünk, de nyilván az ember pedagógusként azért vannak eszközei, megpróbálja motiválni. Valahogy átbillenünk a nehézségeken, de arra is volt már példa, hogy szünetet tartottunk, például DAC korszakban azért elég nehéz így irányítani a gyerekeket, és akkor egy bizonyos szünet után visszatértünk a fejlesztésre. Olyan is volt már nagyobb gyerekeknél, hogy az egyéni torna nem működött, mert hogy a felnőttel kettesben már nem volt annyira motivált a gyerek. Akkor tovább mentünk a csoportos tornára, ahol több gyerekkel együtt nagyobb kedve van a gyereknek a feladatokat végezni. De általában nagyon sok pozitív visszajelzés jön már a nagyobb gyerekektől, hogy mennyire szeretnek ide járni, nagyon kedves, vicces mondatok elhangzanak, úgyhogy igen, általában ezt élvezik a gyerekek.
0: És ez biztos, hogy így is van, hiszen a gyerekek a legőszintébbek, ezt is elmondhatjuk. Hamarosan innen folytatjuk, vendégünk továbbra is Radimecki Dóra, konduktor, TSMT terapeuta. Most egy kicsit elmegyünk zenélni, utána viszont folytatódik a beszélgetés.

0: Életmód magazin.
1: Vendégünk továbbra is Radimecki Dóra konduktor, TSMT terapeuta. A tornáról már sok szó esett az előzőekben, megbeszéltük, hogy hogyan zajlik ennek a mozgásterápiának a folyamata, hogy fontos, hogy vagy a szakember, vagy a szülő észrevegye a problémát, és utána forduljanak TSMT terapeutához. A folytatásban pedig én arra lennék kíváncsi, hogy milyen sikerélmények vannak a pályádon, mennyire vannak pozitív hatások, amelyek téged is érnek. Biztos, hogy rengeteg eredmény született azért már azóta, mióta csinálod ezt a terápiát.
2: Történtek sikerek. A kicsiknél éjszakai vizeléssel kapcsolatos eredmények, tehát szobatisztaság kialakulása, a beszédfejlődés, a csoportba illeszkedés, ilyen eredmények történtek. Nagyobbaknál volt egy iskolás fiú, aki nagyon lelkiismeretesen, nagyon lelkesen végezte az otthoni egyéni tornákat. Nyilván ez szülőtől is függ, hogy mennyire tudja motiválni, tehát itt egy nagyon együttműködő, nagyon jó, ehhez a tornához nagyon jó érzékel rendelkező szülőről van szó, és ők nagyon hálásak voltak, mert nagyon sokat segített a kisfiúnak az olvasásában. És mesélt az édesanyja, hogy volt egy idő, amikor nem tudták csinálni, és hogy visszaesést tapasztalt, úgyhogy akkor megint egy újabb lendülettel tovább folytatták. Kicsiknél is voltak azért eredmények, autista gyerekeknél is a beszédindításban elég látványos eredmények születtek, illetve így mondom, az iskolásoknál is a különböző tanulási nehézségekben segített a TSMT.
1: Tehát minden apró lépés egy előrelépés, egy nagy lépés a gyerekek életében.
2: Igen.
1: Teljesen egészséges gyerek esetében is érdemes alkalmazni ezt a terápiát, mert hát ártani biztos, hogy nem árt, sőt valószínű, hogy egy teljesen egészséges gyermeknél is egyre jobban fejlődik az a gyerkőc.
2: Igen, itt általában épp intellektusú gyerekekről van szó. Az idegrendszer érésében van lemaradás, ami okoz bizonyos tüneteket, úgy, mint megkésett mozgás, megkésett beszéd, magatartás, szociális problémák, tanulási zavarok, de ők általában teljesen okos, értelmes gyerekek, és szeretnénk ezzel a TSMT terápiával a tüneteket csökkenteni. Tehát azt szeretnénk, hogyha egyre jobban odafigyelne arra, amit mondunk, három lépcsős utasítást is el tudjon végezni a 2-3 éves gyerek, azt szeretnénk, hogy egy csoportba megszokja a szabályokat, ezekhez tudjon alkalmazkodni. Azt szeretnénk, hogyha megszokná a feladathelyzetet, hogy elkezdünk valamit, az tart valameddig, van egy vége, és addig nem szállunk ki belőle. Hogyha együttműködőek lennének a különböző feladathelyzetekbe, akár neki ez nehéz, mert már hosszú és elfáradt, tehát hogy mindazokat a készségeket szeretnénk erősíteni bennük, amik majd a sikeres iskolai beválláshoz szükségesek. Tehát itt ez tulajdonképpen itt a végső célja a TSMT-nek, hogy biztos sokan hallunk a pedagógusok felől egyre több panaszt, hogy milyen nehéz a mai gyerekekkel az óvodában már, az iskolában megfolytatódik, és hogy itt a pedagógusoknak is tudjunk segíteni, hogy tényleg a gyerekek egyre inkább felkészültebbek legyenek az intézményes rendszerhez, illetve hát főleg a gyerekeknek és a családjaiknak, hogy ne legyen annyi kudarc élmény, és ne utálják meg az iskolát, és legyen majd egy szakmájuk, és legyen majd egy munkájuk, tehát hogy ezek itt a távlati célok tulajdonképpen.
1: Mondtad, hogy sokszor hallani, hogy nehéz a mai gyerekekkel. Egyébként ez régebben is egy fennálló probléma volt, régebben is léteztek ezek a tünetek, és igenis régebben is lett volna szükség segítségre, csak valahogy most került előtérbe, és miért pont most?
2: Hát ezt nálam idősebb kollega biztos jobban meg tudná mondani, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött, igen, így a szakma meg a tudomány, tehát hogy egyre jobban rá tudunk figyelni az ilyen problémákra, és alternatívákat tudunk ajánlani, de azért biztos, hogy ez civilizációs ártalom is, tehát hogy egyre kevesebbet mozgunk, minden gyerek az autóba kezdi a napját, és ott fejezi be. Egyre több az aggódó szülő, hogy nem engedi, hogy fára mászol, nem engedi, hogy a biciklit kipróbálja, mert elesik, tehát hogy kevés lehetősége van a gyerekeknek kipróbálni a saját határaikat, illetve hát mozogni különböző helyzetekben, kipróbálni magukat. Én azt gondolom, hogy ez a túl sok inger is megzavarja a gyerekeket, tehát hogy nem tudnak annyira egy dologra koncentrálni. Aztán még az is lehet ok, hogy egyre kisebb súlyú gyerekeket meg tudunk menteni, ami persze egy nagyon nagy csoda az orvostudomány részéről, csak egy 400 grammos gyerek azért más lehetőségekkel indul, mint egy 3 kilós gyerek. Biztos, hogy itt vannak lemaradások az idegrendszer érésében ilyen kis súlyú gyerekeknél. Úgyhogy ezek így összességében okozhatják azt, hogy egyre több az ilyen gyerek, akiknek plusz segítség kell. Én azt gondolom, hogy én szülőként, nekem is 3 gyerekem van, nevelési problémákkal is küzdünk. Tehát, hogy valahogy több figyelem jut a gyerekre, inkább a család központjában van, mint régen. Ez nem biztos, hogy annyira jó. Talán egy kicsit lazább a nevelésünk.
1: Hogy a rohanó világunk, a mozgásszegény életmód, a kevesebb minőségi együtt töltött idő hogyan tudja befolyásolni a gyerekek fejlődését, erről is beszélgetünk még a folytatásban Radimecki Dórával, TSMT terapeutával, konduktorral, életmód magazinunkban.

0: Egészségápolás, tippek, tanácsok.
1: A Paks FM Életmód magazinjának vendége továbbra is Radimecki Dóra, konduktor, TSMT terapeuta. Folytatjuk a beszélgetést.
2: A rohanó világ, sokat dolgozunk, nem biztos, hogy pont úgy tudunk foglalkozni a gyerkőccel, ahogyan kellene, mondjuk megismeri az okostelefont, a tabletet, leül a tévé elé, és ahogyan említetted, ugye kimarad a mozgás, és az az értékes együtt töltött idő, ami szükséges lenne ahhoz, hogy fejlődjön.
3: Igen, ezek is lehetnek a problémák okai. Azért jó a TSMT-nek a vizsgálati része, mert ez alapján kiderülhet, hogy a gyerek problémájának van-e organikus eredetű oka, tehát hogy van-e idegrendszeri éretlensége, ami okozhatja a fennálló tüneteket, mert hogyha nincs, akkor utána tovább mehetünk, hogy pedagógia vagy pszichológiai oka van-e, és akkor tovább irányíthatjuk a más szakemberekhez, de hogyha meg ez az idegrendszeri éretlenség van, akkor pedig TSMT-vel tudunk segíteni ezen, hogy egy kicsit a különböző ingerekkel az idegrendszer érését segítsük, és akkor ettől várjuk, hogy a tünetek is csökkenjenek. És hogyha ezek csökkennek, illetve javul a gyerek együttműködése, figyelme, memóriája, akkor az utána következő terápiák, szakemberek is sokkal eredményesebben és hatékonyabban tudnak működni. Tehát, hogy ez ilyen megelőző, megalapozó terápiaként is alkalmazható.
2: Mennyire terjed ez a módszer? Egyre népszerűbb, ezt lehet mondani?
3: 3 vastag mappa tele van gyerekekkel, még nem számoltam meg, hogy pontosan mennyien voltak, de ezért elég jelentős, vidékről is sokan jönnek, tehát próbáljuk mi a szakembereket keresni és tájékoztatni őket, illetve óvodákban is jártunk már szülőértekezleteken a szülőknek bemutatni, hogy mi ez a módszer, úgyhogy igen, próbáljuk hinteni az ismereteket.
2: Egyébként maga a módszer mennyire fejlődik? Általában ugye az ilyen terápiák is folyamatosan fejlődnek, és újabb felismerések kerülnek úgymond felszínre.
3: Ugye a TSMT ez egy szenzoros integrációs terápia, ugyanúgy, ahogy az ismertebb íris vagy érsz terápia, tehát az elmélete a TSMT-nek is ugyanaz. Annyiban több, hogy az edzés elmélet hatásmechanizmusát is beépítette Lakatos Katalin. Tehát van egy intenzitása ennek a terápiának, van egy bizonyos ismétlésszám, amit meg kell tenni ahhoz, hogy eredményes legyen. Újabb és újabb szempontok alapján folyamatosan fejlődik, hogy minél hamarabb kiderüljön, hogy van valami lemaradás, és minél hamarabb tudjunk segíteni.
2: Szerintem egyébként nem csak engem, de a hallgatókat is biztos, hogy érdekli, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a módszerrel, illetve hogyan lettél konduktor, mi alapján választottad a hivatásod, és hogyan kerültél erre a pályára?
3: Én középiskolás koromban kapcsolatba kerültem sérültekkel, egy közösséget hoztunk létre az egyik barátnőmmel, a Hit és Fény közösséget, ahol sérült gyerekeket hoztunk ki, akkor még volt a gyerek otthon, és találkoztunk vele 2 hetente, illetve nyáron táborokat szerveztünk nekik. Innen kezdődött az indítatás, aztán a családban 2 konduktor is van, konduktor, és nekem mindig felkeltötte az érdeklődésemet, hogy vajon ez mi lehet, és tulajdonképpen nem volt más ötletem, hogy mit tanulhatnék tovább, úgyhogy így kerültem a Pető Intézetbe. Aztán végzés után különböző helyeken dolgoztam, és volt egy életszakasz, amikor volt energiám, időm, hogy valami mást tanuljak, és hát Lakatos Kataliról már hallottam, hiszen ő is konduktorként végzett első sorban, és nagyon érdekelt ez a módszer, és 2003-ban el is végeztem a tanfolyamát, és amit tudtam, alkalmaztam az utána következő években, de mondom, hogy mivel nagy eszközigényű terápiáról van szó, azért kevéssé lehetett a klasszikus TSMT-t alkalmazni. Amikor elkezdtünk a Csimbora Szóházon gondolkodni, akkor ez mindenképpen nekem egy nagy öröm volt, hogy ezt a TSMT alapján is ki lehet alakítani ezt a központot, illetve olyan eszközöket beszerezni, amik szükségesek ehhez a terápiához. Azóta is végeztem el az egyéni terápiát, tehát amikor kiderült, hogy lehetőségem lesz a TSMT-t klasszikus módon is folytatni, akkor frissítettem a 2003-as csoportos TSMT terápiás tanfolyamot, tehát még egyszer el kellett végezni, illetve az egyéni TSMT-t is elvégeztem.
2: Én ehhez a hivatáshoz kívánok a folytatásra is nagyon sok kitartást, mert hogy nyilván az is kell hozzá, és nagyon sok sikerélményt kívánok a pályádhoz, illetve a pályádon.
3: Köszönöm szépen.
2: Radimecki Dórának köszönjük szépen a beszélgetést.

0: Ez volt a Pax FM életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Pax FM-en Pusztai Krisztinával.
0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok csütörtökön, közölte a gazdaság és energetikai miniszter pénteken Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A miniszter jelezte, kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Hozzátette, a több mint 500 milliárd forint értékben megnyitott energetikai pályázatokkal elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig, írja az MTI. Fontos energetikai fejlesztés kezdődik Szekszárdon. Perlinger Attila, vármegye székhely polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy a napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése. A nettó 13 millió forint értékű beruházás a sikeres beszerzési eljárást és a kivitelezői szerződés megkötését követően indulhat el. A projekt során egy jelentős teljesítményű napelemes rendszer telepítenek az intézmény tetejére, amely összesen 82 darab napelem táblából áll majd. A megtermelt energia tárolásáról pedig külön akkumulátorok gondoskodnak. A kivitelező cégnek 3 hónap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembe helyezésére. A városvezető kiemelte, a beruházás fő célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel is csökkentve az intézmény fenntartási és üzemeltetési költségeit. A fejlesztés a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A polgármester tájékoztatása szerint a támogatási összeg fennmaradó részét sem hagyják elveszni, abból a kulturális központ színháztermének világítását fogják korszerűsíteni, amelynek előkészítő munkálatai már jelenleg is zajlanak. Tiszti kinevezésben részesült a paksi rendőrkapitányság munkatársa, adta hírül a rendőrség. Dr. Mecsár Tamás országos rendőrfőkapitány július 1-i hatállyal hadnaggyát nevezte ki Berki Barbara rendőrfőtörzsőrmestert, a paksi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály szabálysértési referensét. A kitüntetett a kinevezéséről szóló okiratot ünnepélyes keretek között Budapesten vehette át. Berki Barbara rendőrhadnagy 2012. szeptember 1-én kezdte meg szolgálatát a paksi rendőrkapitányság állományában. Munkáját a közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő csoportjánál kezdte, majd 2018-ban került át az igazgatásrendészeti osztályra. Dr. Hablicsek Nikoletta, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya július 2-án a főkapitányság épületében köszöntötte az újdonsült tisztet, és további sikerekben gazdag munkát kívánt neki.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
2: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A zöldfehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget, Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban, mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló programmal hangul a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához, és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
1: Robi, köszönjük az információkat déli 12 óra után, 5 perccel ez már a Paks FM Best of órája, ha 80-as évek legjobb zenéi közül válogatunk ezen a szombat délutánon is, jobban mondva az első 60 percében. Kylie Minogue, Bros, Modern Talking, Máté Péter, Dire Straits, velük indul a Best of óra. Én Pusztai Krisztina vagyok, még ezt a 60 percet is töltsétek velem.
0: Paks FM Best of 80-as évek. A

Paks FM, ami összeköt minket. Ha azt halljuk, hogy lássát-e Mikán tár-e, szinte mindenki tudja a folytatást. Toto Cotugno 1983-as slágere, a La Italiano, a világ egyik legismertebb olasz dala lett, pedig a Sanremo-i dalfesztiválon csak az 5. helyen végzett annak idején. A zenét maga az előadó írta, a szöveget pedig Cristiano Minellono jegyzi. Érdekesség, hogy eredetileg Adriano Celentano-nak szánta a dalt, ő azonban visszautasította, mert kényelmetlenül érezte magát a refrén ikonikus sora, az Én egy igazi olasz vagyok eléneklésétől. A dal ötlete egy torontói koncert után született, Cotugnót az ott élő olasz emigránsok honvágya inspirálta. A La Italiano azóta számos nyelven feldolgozásra került, Kínától Franciaországig, Finnországig ismerté vált, és sokak számára máig Olaszország zenei névjegykártyája is. Jöjjön tehát az olasz örökzöld, a Paks FM.

Paks FM, ami összeköt minket, a funk és az R&B rajongói számára igazi klasszikus következik a Best of órában. A Drop the Bomb on Me 1982-ben jelent meg a The Gap Band negyedik albumán, és az amerikai slágerlisták egyik legnagyobb funk slágere lett, az R&B listán a második, a Billboard Hot 100-on pedig a 31. helyig jutott. A zenekart három testvér, Charlie, Ronnie és Robert Wilson alapított az oklahomai Tulsában. Nevük sem véletlen, a Gap, a Greenwood, Archer és Pine utcák kezdőbetűiből áll össze, amelyek a város történelmi afroamerikai negyedének az utcái. A dal egyik védjegye a bombazuhanást idéző szintetizátor hang, ami már az első másodpercben felismerhetővé teszi a felvételt. Érdekesség, hogy sokáig tartotta magát az a legenda, miszerint a szám a tulsai 1921-es mészárlásra utal, ezt azonban Charlie Wilson később egyértelműen cáfolta, a dal valójában egy szerelmi csalódást hasonlít egy váratlan robbanáshoz. A dal azóta is a 80-as évek funk zenéjének egyik legismertebb felvétele, amit meghallgatunk most a Best of órában.

0: Paks FM, ami összeköt minket, véget ér a Best of óra az elmúlt 60 percben, a 80-as évek legjobb zenéi forogtak itt a Paks FM-en, és én is elköszönök tőletek, az Életmód magazinban 9 órától szállítottam nektek az érdekes témákat, fontos információkat. Szabad péntek Best of a hírek után, aztán Top 50, ne menjetek sehová, a hétvégét is töltjétek a Paks FM-mel, vigyázzatok egymásra és magatokra is!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 4-e szombat 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Kutatási fórumot tartott a Tolna vármegyei Balassa János Kórház. Szabadtéri tüzekhez riasztották ismét a tűzoltókat csütörtökön. Új játékost igazolt a PFC. Már is jönnek a részletek.
1: Paks FM hírek.
2: Sikeres és előremutató kutatási fórumot tartott a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül weboldalán az intézmény. A szakmai rendezvény középpontjában az orvostudományi innovációk, valamint a klinikai kutatások jövőbeli lehetőségei álltak. Az eseményen Kis Zoltán, a kórház főigazgatója, a Tolna Táj TV-nek nyilatkozva elmondta, a kutatások fókuszában mindig a jövőbeni gyógyítás megkönnyítése áll.
3: Soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, hogy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra vesszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert hogy a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségeket meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk lezárultak 4-5 éve, és most törzskönyvezik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta el a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszer törzskönyvezek most egy évben, ebből 3 itt volt nálunk is kipróbálása. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk szemérmesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak.
2: Az intézmény vezetése és a szakemberek kiemelték, hogy a helyi szinten végzett tudományos munka és a legújabb terápiás eljárások vizsgálata elengedhetetlen a betegellátás színvonalának folyamatos emeléséhez. A rendezvény lehetőséget biztosított a kórház orvosai és kutatói számára, hogy bemutassák legfrissebb eredményeiket, megosszák tapasztalataikat és új együttműködési irányokat jelöljenek ki a hatékonyabb gyógyítás érdekében. Különleges nyári programokkal és rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a Paksi Pákolic István Városi Könyvtár, valamint a Kincskereső Gyermekkönyvtár a következő hetekben. A legkisebbeket már július 9-én csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között egy limonádépartira invitálják a gyermekkönyvtárba. A bölcsödéseknek és óvodásoknak szóló eseményre a regisztráció a már megszokott módon zajlik. Július közepén ráadásul elindul a népszerű nyári kincskereső játék is, amelynek részletei hamarosan közzéteszik. Az intézmény munkatársai a nyári szünet utánra is terveznek, a játszótéri mesék elnevezési programsorozat pontos időpontjait és helyszíneit folyamatosan frissítik majd a közösségi felületeiken. Fontos információ a látogatóknak, hogy a könyvtár július 13-a és július 27-e között zárva tart, ebben az időszakban a szolgáltatások csak korlátozottan lesznek elérhetők. Érdemes figyelni a hétvégi napokat is, júliusban 4-én és 11-én, míg augusztusban 8-án és 29-én szombaton is nyitott ajtókkal várják majd az olvasókat. A nyári eseményekről és a pontos nyitvatartásról a könyvtár honlapján, közösségi oldalain, valamint személyesen az intézmény munkatársaitól kaphatnak részletes tájékoztatást.
1: Paks FM hírek.
2: Ismét szabadtéri programmal várják a szórakozni vágyókat ma este a Paksi Dunaparti sétányon. Paksváros önkormányzata és a Csengei Dénes Kulturális Központ közös szervezésében folytatódik a Dunapart téged is vár elnevezésű népszerű nyári rendezvénysorozat. Ma este zenés táncos estel várják a paksiakat a folyóparton, az öreg gesztenyefák árnyékában. A szervezők célja, hogy a nyári hónapokban rendszeres kulturális és szórakoztató programokkal töltsék meg a megújult Dunakorzót, lehetőséget biztosítva a helyieknek a közös közös kikapcsolódásra. A hangulatos dallamok és a táncolási lehetőség mellett a helyszínre kitelepült vendéglátóegységek faházaiban frissítő italok és finom falatokkal várják a látogatókat. A rendezvényhez egy nyereményjáték is kapcsolódik, amelynek részleteiről, valamint a Duna Korzó eseményeinek további menetrendjéről a szervezők közösségi oldalain tájékozódhatnak az érdeklődők. 4 szabadtéri tűzesethez, valamint 3 alkalommal kidőlt fákhoz és leszakadt faágakhoz riasztották vármegyénk tűzoltóit július 2-án csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Csütörtök reggel egy kidőlt fa akadályozta a forgalmat Gyönkön a Vásártér utcában. A műszaki mentés helyszínére a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltókat riasztották. A gyönki önkéntes tűzoltók motoros láncfűrés segítségével távolították el a forgalmi akadályt képező fát. 2000 négyzetméternyi területen avar és száraz növényzet égett csütörtök délután Miszlán, egy kis utcai lakóház udvarán. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugár és kézi szerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A tűz egy fa villanyoszlopot is érintett. Mintegy 500 négyzetméteren égett az ajnövényzet csütörtök délután Mórágyon, a vasútállomás közelében. A szabadtéri tűzesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugár és kézi szerszámok segítségével oltották el a tüzet. Mintegy 1600 négyzetméteren foltokban égett az avar és a száraz növényzet csütörtök délután Mórágy térségében, az 5603-as út 11-es kilométerénél, a Palatinca és Bátaapáti felé vezető útelágazás közelében. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 2 vízsugár és kézi szerszámok segítségével számolták fel az eseményt. Tiszti kinevezésben részesült a Paksi rendőrkapitányság munkatársa, adta hírül a rendőrség. Dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány július 1-i hatállyal hadnaggyát nevezte ki Berki Barbara rendőrfőtörzsőrmestert, a Paksi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály szabálysértési referensét. A kitüntetett a kinevezéséről szóló okiratot ünnepélyes keretek között Budapesten vehette át. Berki Barbara rendőrhadnagy 2012. szeptember 1-én kezdte meg szolgálatát a Paksi rendőrkapitányság állományában. Munkáját a közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő csoportjánál kezdte, majd 2018-ban került át az igazgatásrendészeti osztályra. Dr. Hablicsek Nikoletta, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya július 2-án a főkapitányság épületében köszöntötte az újdonsült tisztet, és további sikerekben gazdag munkát kívánt neki.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A zöldfehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban, mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló programmal hangul a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe. Teljessé vált az atomerőműese NB1-es férfi kosárlabda csapatának szakmai stábja a következő bajnoki szezonra. A Paksi klub hivatalos közleménye szerint Márk Ország a 2026-27-es idényben is a piros-kékek kötelékében marad. A horvát erőnléti edző immár a harmadik évadát kezdi meg az Asénál. Az atomvárosiak edzői stábja az elmúlt hetekben komoly átalakuláson ment keresztül, mint ismert, a csapat élére nemrégiben a szintén horvát Ivica Skelint nevezték ki vezetőedzőnek, akinek munkáját segédedzőként Berkics Bence fogja támogatni. Ország maradása így az állandóságot és a folytonosságot képviseli a megújuló szakmai vezetésben. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Itt van velem a stúdióban Strasser Tamás.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, és a bang bang az egyébként a pisztolylövést is.

0: milyen sztorik, milyen lefutások vannak, és akkor csinálunk itt egy ilyen parlamenti valóságsó, hogy volt ott, amikor vége volt a Bialó világnak, amikor elmentek, és akkor ilyen volt olyan későbbi értékelő beszélgetés, na valami ilyesfélét, és akkor ilyen valóságsó szerűen előadott, hogy milyen dinamiká van, ki kire haragszik már.
1: Na. Alapvetően nem vagyok ellene. Lehet, hogy a kérdheti sűrűség az egy kicsit erős lesz a hallgatóknak.
0: De azért nagyon impulzív banda vagytok. Most ne értsék félre, legalábbis főnökből következve.
1: Az impulzivitás eszköz és cél.
2: Jó. Na, oké, akkor viszont beszéljünk is az egyik ilyen témáról, ugyanis impulzíva. A DC Dunakom ZRT vezérigazgatójának ugye kinevezte a Paksi Önkormányzat Bunkóczi Rolandot, aki korábban a Paks 2 üzemeltetési igazgatója volt, és ennek kapcsán te kritikát fogalmaztál meg a döntéssel kapcsolatban, majd ugye Paks polgármestere Heringes Anita pedig egy nyílt levélben a közösségi médián keresztül válaszolt a kritikáidra, illetve írta azt le, hogy ők szakmai alapon döntöttek, őket nem érdekli az, hogy ki milyen színű, és utalt arra is, hogy a korábbi vezérigazgató és vezérigazgató helyettes kinevezése kapcsán, ugye, aki utóbbi te voltál, nem akkor sem érdekelt, hogy kiről milyen pletykák terjengenek, és egyáltalán, hanem egyszerűen a szakmai alapon nézték a pályázókat, és erre te még válaszoltál is ennél a posztnál, aminek hát röviden a lényege az volt, hogy tulajdonképpen leírtad, hogy ez egy direktbe felkért, lejátszott meccs volt.
1: Igen.
2: Igen.
0: Már és, melyik része?
2: Hát a Bunkóczi Roland kinevezése, tehát, hogy valaki ezt direktbe felkérték, és ő is nyerte meg, de ezt mire alapozod?
1: Hát akkor pörgessük vissza az időkerekét. Amikor Sárosi József vezérigazgató úr kinevezésre került, akkor ő semmilyen politikai erőnek, pártnak, mozgalomnak nem volt a tagja. Én, ha jól emlékszem, akkor Tisza önkéntes voltam, vagy Tisza aktivista, nem éreztem, és nem is éreztettem sohasem, hogy ennek bármi köze lenne a munkámhoz. Sőt, mivel tudtuk azt, hogy körülbelül milyen kampányra készülünk, ezért akkurátusan külön választottam, és külön választottuk a munkát a magánélettől, egészen odáig bezárólag, hogy még a munkaidőben sorra kerülő ebéd időben sem vitattuk meg Sárosi Józseffel sem, és mással sem a Tisza aktuális dolgait, mert tudtuk, hogy egyszer ez patika mérleg lesz téve. A kommentben reagálva nagyon sok paksi választópolgárnak a hasonló véleményére, én azt mondtam, hogy amennyiben ezek a vélemények igazak, már pedig én is úgy gondolom, hogy igazak, akkor ez az ember nem a legmegfelelőbb választás erre a pozícióra.
2: Mert hogy ő ezek szerint, te úgy tudod, azt hallottad, vagy bizonyítékod is van rá, hogy ő viszont a politikát bevitte például a Paks 2-be?
1: Nem, én annál a cégnél dolgoztam operatív vezetőként másfél évet, ahova most ezt az embert kinevezik vezérigazgatónak. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy vonatkoztassunk el attól, hogy én most egy Tisza országgyűlési képviselő vagyok, tudom, hogy ez nehéz, meg ezt elvárható, hogy az ember, amikor megfogalmaz...
0: Azért a műsor során erre ne tekintsünk el.
1: Így nem most, csak ebben a kontextusban, tehát én, mint aki ott dolgoztam, azt gondolom, hogy a döntés után megismerve a másik 16 jelentkezőt, hogy egész egyszerűen azt gondolom, hogy nem az elérhető legjobb. De mindettől sok sikert kívánok, hogy függetlenül sok sikert kívánok Bunkóczi úrnak a karrierjéhez. Az biztos, hogy mint országgyűlési képviselő, ez egy nagyon komoly szereplője az a cég a választókerület életének, tehát fokozott figyelemmel fogom kísérni az ő és a cég életét, tevékenységét, és előre is elnézést, de mindig mindenről lesz véleményem, és fogom ezt hangoztatni. Egy ilyen világban élünk, ezt hívják úgy, hogy demokrácia.
2: Nem tudom egyébként, hogy ki volt ez a másik 16 jelölt. Nem tudom, erről lehet-e tudni, vagy tudsz esetleg neveket mondani, akiket alkalmasabbnak találtál volna, de tudomásom szerint Bunkóczi Roland ugye a Paks 2 éléről pusztán azért kellett, hogy távozzon, vagy legalábbis a Paks 2 üzemeltetési pozíciójából, mert volt ugye egy vezérváltás, és a vezérváltás következtében az alatta lévő vezetőket is leváltották. Tehát nem szakmai kifogások voltak vele kapcsolatban. Tudomásom szerint, de lehet, hogy ez nem így van, nem tudom.
1: csak emlékeztetni tudok mindenkit arra, hogy én nem ennek a váltásnak, vagy kvázi alkalmatlannak ítél.

0: megtüntetésnek a következményeként fogalmazta meg ezt a kritikát. Tehát nem tudom, nyilván vannak sejtéseim, hogy ott és akkor milyen körülmények és között, és milyen váltásra vagy változásra került sor. Saját farkába harapott akkor is a kígyó, hiszen a Fidesz rezsim alatt kitenni egy KDNP-st, ez mondjuk azt, hogy nem egy kormány és ellenzéki konfliktus, hanem én azt mondom, hogy tudom, pontosan tudom. Talán azt gondolom, hogy az összes képviselőnél, akik erről döntöttek, jobban tudom, hogy milyen feladatra kérték föl ezt az embert, és azt gondolom, továbbra is a szakmaiság alapján maradva, hogy nem ő volt a legalkalmasabb. Én azért nem szeretnék most a másik 16 ember közül bárkit, vagy bárkiket kiemelni, mert ez a verseny lezárult. Nem vitatom a döntést, tehát én sem a kommentben, sem később Anitával folytatott beszélgetésben nem tértem ki arra, hogy bármilyen módon, ahogy nem javasoltam, vagy nem preferáltam senkit, ugyanúgy utólag sem fogom azt mondani, hogy most akkor én keresztbe fekszek a sinen. Ez a döntés megszületett, nézzük meg, hogy mi lesz az eredménye. A másik az, hogy ha valakinek van politikai elköteleződése, már pedig neki van, és aztán gondolom, hogy ki fogunk térni mások paksi politikai elköteleződésére, és arra felveszem az inget, leveszem az inget szituációra, akkor meg ezt vállalja. Tehát azt gondolom, hogy ebből politikai kérdést kár csinálni, akár polgármesterasszony, akárki más próbál ebből politikai kérdést csinálni, nem. Ez egy szakmai kritika, és ennyi.
1: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Tehát ez tulajdonképpen akkor tényleg csak egy... Csak szakmai kritika, és nem valamilyen politikai indítatásból megfogalmazott történet a részben.
2: Én is, meg az egész Tisza kormány is transzparensen működik. Tehát, ha beviszi bárki a politikát a DC Dunakomba, mint ahogy nagyon sokan megpróbálták behozni, ellenünk is, tehát itt voltak azért erre kísérletek, még a mi regnálásunk alatt is, vagy ezután, akkor én leszek az egyik első, aki például ezért nagyon komolyan fel fogok lépni, és fel fogom emelni a szavamat. Tehát ne próbáljunk meg nálam jobban hinni abban, hogy politika és munkahely az külön választódik.
3: Nyilván ezt még én sokféleképpen nem értem egyébként, mert ugye a politika és a hétköznapi életünk része, tehát akkor van baj, hogyha megváltoztat egy döntést az érdek, vagy egy párt érdek szerint. Viszont mondtál két dolgot, amit lehet, hogy én rosszul értettem, és egy kicsit kijelentő módban volt. Az egyik az azt mondtad, hogy tudom, hogy felkérték. Ezt így nem annyira értettem, ezt a történetet, tehát majdnem olyan volt, mint egy irányított közbeszerzés szokott Magyarországon lenni. A másik pedig az, hogy bocsánat, érted, de honnan ismerette a másik 16 pályázott? Vagy, már hogy most azok mennyire, tehát hogy az rendben van-e, hogy te mondjuk ezeket ismered?
2: Hát azért van rendben, mert a másik 16-ból a gyors fejszámolást kell végeznem, de legalább 6 vagy 8 fölhívott, és megkérdezte, hogy induljak-e, beadjam-e, milyen esélyeim vannak, illetve megkérdezték, hogy miről szól ez a munka. Tehát azért mondom, hogy én nem tiszásként, nem országgyűlési képviselőként jöttem itt képbe, hanem olyan emberként, mint akiről mindenki tudta, hogy ráadásul, ha nem egy ilyen irányba fordul az életem, akkor és ha esetleg el nem bocsájtanak, erre is voltak emberek, akik ezt megkísérelték a polgármesteri hivatalba, tehát tegyük csak ki ezt a szennyest akkor az asztalra. Hála Istennek, hogy a Völcs városvezetés nem tett eleget ennek a pressziónak, akkor én nem hagytam volna ott ezt a céget, mert imádtam a munkát, imádtam ezt, mai napig is rettenetesen tisztelem és szeretem az ott dolgozókat. A másik az, hogy igen, lehet, hogy csalódottságból, lehet, hogy valami fajta szándék húzódik mögötte, nem tudom, de igen, engem felhívtak és elmondtak egy forgatókönyvet, ezt a forgatókönyvet érzékeltettem, sejtettem, tehát a felkérés.
3: Tehát ezt tapasztaltad a későbbiekben, magyarul a megvalósulás során?
2: Amennyiben a tapasztalat azt jelenti, hogy engem ezzel megkerestek, és elmondták, hogy ez Tamás, ez úgy történt, hogy az illetőnek nem is biztosan volt ehhez affinitása, kedve, ötlete, hogy jelentkezzen erre a pályázatra, hanem ebbe mások bevitték, azzal az ígérettel, hogy akkor ő befutó is lesz. És aztán más módon is segítették a pályázatban való részvételét. Hozzá kell tenni, hogy az igazsághoz hozzá tartozik, hogy én ezt olyan mértékben megtartottam magamnak, hogy sem a pályázat során, sem az eredményhirdetéskor semmilyen módon ezt én nem jeleztem vissza, mert semmilyen módon nem akartam beleavatkozni. Anita megemlíti Sárosi József képviselő kollégámat is, sőt, és ezt is meg is beszéltük polgármester asszonnyal, hogy ez túlzó általánosítás volt, hogy Sárosi József bele akart nyúlni ebbe a pályázatba, illetve hogy valamilyen módon presszionálta a döntésben résztvevőket. Én ezt egyrészt nem tudom, másrészt meg nem követtem, ha így volt. Tehát én megtartottam magamnak ezt a fajta semleges szerepet. Ha holnap, vagy holnap után a Paks 1, vagy a Paks 2 élére új vezérigazgató kerül, akkor...
3: Tudsz valamit?
2: Azt mondom, hogy lehet. Akkor nekem erről lesz véleményem.
1: Aha,
2: és okay. nem fogok problémát csinálni abból. Tehát ezt kell megérteni, most csak egy zárójeles megjegyzés, hogy az országban és az egész választókerületben ezt lehet tapasztalni, hogy az emberek még mindig félnek. Az mindennapos gyakorlat például, hogy a telefonban valaki azt mondja, hogy ne haragudj, de ezt nem akarom telefonban elmondani, mert tudod, mit tudok. Rendészeti bizottság tagjaként érzékeny adatokkal dolgozok, tehát az biztos, hogy én sokkal inkább számíthatok arra, hogy a mobiltelefonom folyamatos megfigyelés alatt áll, megjegyzem, ez engem nyugalommal tölt el.
3: És mert... amilyen kell, tehát a Pegasus ilyenek most, hogy hogyan?
2: Szerintem ezt bízzuk azokra a szakemberekre, akik ezzel foglalkoznak, akár a telepítéssel, akár az elhárítással, de én nem agódok. Tudnélik, mi olyan hangozhat el, ami miatt Magyarországon ma megütheti valaki a bokáját, szerintem semmi. És én ezt szeretném is gyakorolni, és példát mutatni az embereknek arra, hogy van vélemény, amit utálok mondjuk a Facebookon, ezek a kiírhatatlan, vagy kimondhatatlan álnevek, vagy nem tudom mik ezek, hogy nekem ez a régen is furcsa volt, most is furcsa, hogy miért kell ilyeneket használni.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással, Harmad Gabival, és itt van velünk Cseh Tamás országgyűlési képviselő a stúdióban. Az előző témához van még valami, amit esetleg hozzá akarsz tenni, ugye a DC Dunacom ZRT vezérigazgatói kinevezéséről beszéltünk. Ha van még valami, akkor azt most gyorsan el tudod még mondani.
2: Igazából általában véve képviselőtestület Pakson nagyon sok mindent bejelentenek, kijelentenek. Én szeretném azt elmondani, hogy elindult egy együttműködés, elsősorban természetesen polgármesterasszony és köztem, a köz érdekébe, ebbe belevontunk ügyek mentén a képviselőtestületből is más résztvevőket. Én nem a PDF frakciójával dolgozok együtt, hanem Paksváros képviselőtestületével, színektől függetlenül.
1: Most már nincsenek színek.
2: Na hát ebben nem hiszek. Tehát ez a másik, amit azért szögezzünk le, hogy ez a kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda.
3: Gabi színvak.
2: Úgyhogy legyen is, hála Istennek ez egy jó dolog. Én is ilyen szempontból színvak vagyok, de el nem tűnnek a színek, tehát hogy azért ezt...
1: mondod.
2: Így van.
1: Jó, ha már most ebbe belekezdtünk, akkor még mielőtt a Paks 1, Paks 2-re kitérnénk, amit említettem már az előző blokk végén, akkor egy kicsit beszéljünk, ugye itt a helyi fideszesek gyakorlatilag függetlenné váltak a héten, és ennek kapcsán is van véleményed, akkor gondolom most erre utaltál, hogy igazából nem hiszel abban, hogy ők valóban nem fideszesek most már?
2: Egyrészt azért nem hiszek benne, mert nem szeretném, hogyha meghalna a demokrácia. Akármennyire is próbálták ezt 16 évig megölni, én azt gondolom, hogy ha valaki egy zászló alá elszegődött, akkor maradjon ott, főleg úgy, hogy közben képviselő is szeretne maradni. Tehát ez úgy lett volna korrekt ez a dolog, hogy akkor ők leteszik a lantot, elhagyják azt a pártot, politikai erőt, amelyik őket oda delegálta, amit az emberek megszavaztak, mert ők ugye négyük közül hárman nem személyesen jutottak be, hanem pártszínekbe, tehát akkor legalább ettől a három embertől ez lett volna az elvárható. Ez, hogy szigorúan a mandátum megőrzése, személyes megőrzése érdekében benn maradunk a pártban, de közben lábbal tiporjuk annak a nevét, illetve azt kérjük az emberektől, hogy most akkor tegnap még ezt meg ezt csináltam. Ezek az emberek hozták be javaslatként a Tisza adóról szóló rendeletet annak idején. Ezek az emberek ostromolták folyamatosan, például igazságtalanul azt gondolom Sárosi József vezérigazgató urat. Tehát nagyon komoly akcióik voltak ezeknek az embereknek, és akkor most föltesszük a kezünket. Gyerekkoromban láttam egy filmet, ahol az ember, a főszereplő meggyilkolt valakit, majd közölte az őrá fegyverfogó rendőrrel, hogy nem tehetsz velem semmit, mert diplomáciai védelem alatt állok. És aztán az a filmnek a vége, talán mindenki emlékszik, hogy közli a rendőr, miután meghúzza az elsütő billentyűt, hogy pillanatnyilag felfüggesztve. Tehát nyilván több hasonlatot nem engedett meg magamnak, csak annyit, hogy nincs ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy továbbra is fideszes képviselőkről beszélünk, nem kell ez a színjáték, de az nagyon fontos, és ezért hangsúlyoztam ki, hogy én képviselőkkel működök együtt, nem pedig például Paksi Deák Ferenc Egyesülettel.
1: És mik a válaszaid azokra az aggályokra, amit egyébként a Telepakson a négy képviselő bent volt, és elmondtak, hogy többek között ez a kilépésük, ez azzal van összefüggésben, hogy sötét fellegek gyülekeznek Paks fölött, és többek között ennek egyik állomása, ugye Bart István helyettes államtitkári kinevezése, ami az Energiaügyi Minisztériumban, akiről ugye köztudottan atomenergia ellenes, és még több pontot felsoroltak ennek kapcsán, hogy ők úgy látják, hogy itt veszélyben van az atomerőmű beruházás, és mint ilyen, ők nem szeretnék, hogy pártpolitikai színezetet kapjon ez a kérdés, ezért inkább kilépnek, vagy függetlenné válnak, hogyha valamit mondanak, akkor ne lehessen rásütni azt, hogy ők ezt fideszesként mondják, és hogy ebből ne lehessen egy ilyen politikai presztízs kérdést csinálni.
2: Akkor menjünk sorba. 1000 milliárd forint. Ez az első. Tehát közel 1000 milliárd forint elment eddig erre a projektre. Nem igazán tudjuk, hogy hova. Illetve hát vannak sejtéseink, amiket majd nyilván a nemzeti vagyon visszaszerzés.
3: Bocs, ez a szám most ez már, hogy mondja, auditált, tehát utána ment a Tisza, ugye...
2: Ennek körülbelül a 75-80% auditált, és akkor, hiszen ezek miből tevődnek össze.
3: De nem lehet, hogy ez másfél? 1500, na, de. Úgy értettem. Oké, okay, jó, csak erre, azt, én örültem az 1000-nek, na, én ezért kérdeztem.
2: De lehet, hiszen hol mentek el, milyen csatornákon mentek el a pénzek? Alapvetően bontsuk ketté, kerítésen belüli, kiadásokra és kerítésen kívüli kiadásokra. És én innentől kezdve, hogy ne vádoljak meg senkit bűncselekmény elkövetésével úgy, hogy nem egy hatóság előtt mondom el először, és aztán csak másodszor ugye az éterbe, ezért most itt megállnék, de az a lényege, hogy akkor nem láttam ugyanezt a Fidesz frakciót verni a tamtamot, hogy álljon meg a lopás ezen a területen, akkor ők ehhez tisztelektek és tapsoltak, ez az első. A másik, hogy a mai napig olyan lényegi kérdésekért nem emelik fel a szavukat, amikhez állítólag pedig szakértelmük van, kapcsolati tőkéjük van, hogy a projektben jelen pillanatban milyen valós kihívások vannak, hogy hogyan került ez a betonpótló anyaggal szennyezett föld a Paks környéki lerakóhelyekre, hogyan hamisították meg ott a földrajzi geometriai adatokat, hogy még többet helyezhessenek el ott, és még sorolhatnám, és még sorolhatnám. Hogyan nem készültek el azok az infrastruktúrális, nagyon-nagyon szükségszerű beruházások, amik elméletben valóban felkészítenék ezt a települést arra, hogy befogadó lehessen, vagy akár ez a 10-12 ezer munkavállaló, még ha csak 5-10 éves ciklusban is, de itt legyen és itt éljen velünk. Tehát nem most kezdjük el ezt a fajta objektívnak való feltüntetést, hogy akkor most mi vagyunk az objektív hírforrás, nem. Ezek az emberek társtettesek abban, ami itt történt. Most jön az a része, hogy már nem tudnak hozzátenni semmit, hanem csak elvinni a balhét, pestélyesen szólva. Ez fog következni, és ez teljesen mindegy, hogy milyen színekben tüntetik fel magukat. A jelenlegi vizsgálat, ami ugye Paks 2-vel kapcsolatban folyik, az pontosan ezeken a romokon sétál, és pontosan azokon ezeken az eredményeken, és nagyon-nagyon erősen idézőjelbe téve az eredmény szót, ezeken az eredményeken lépd el, és próbálja azt összerakni, hogy akkor mennyi pénzbe, és mennyi időbe fog nekünk kerülni az, hogy itt működő kettő blokk legyen.
0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Paks egy, az megy megint egy más, ez egy sokkal egyszerűbb kérdés egyébként, hiszen nagyon komoly szakembergárda, komoly eredményeket tett le az asztalra, tehát tudom, hogy miniszterelnök úr az idő egy pontján esetleg elégtelennek látta azt a mérnöki munkát, amit ezek az emberek elvégeztek. Én azt gondolom, hogy kapitány úr és az általa kinevezett államtitkárok, mert hogy azért ebből sem egy van, és akkor majd mindjárt rátérünk ugye Barth István szerepére. Tehát ezek az emberek, és aztán az általuk felkért szakértők üdvözölték azt a mennyiségű és minőségű munkát, amit a Paks egy üzemidő hosszabbítása kapcsán ezek az emberek letettek az asztalra. És azt gondolom, hogy ha egymás mellé kell állítani a két kérdést, akkor az üzemidő hosszabbítás egy sokkal megoldottabb, sokkal egyértelműbb, egyszerűbb kérdés, mint mondjuk a Paks 2-nek a folytatása.
2: Bocsánat, csak annyit akartam hozzátenni, szerintem a korrektség kedvéért, mert most itt négy emberről beszélünk, ugye négy volt fideszes képviselőről, közülük egyedül Leber Ferenc az, aki a Paks 2 korábbi törzskari igazgatójaként bármilyen befolyással lehetett arra, vagy nem is befolyással, de legalábbis ráláthatott arra, hogy a Paks 2 beruházás kapcsán milyen szemetet, hova visznek, stb. Vagy nem tudom, hogy a többieket most ugye belevontad ebbe a körbe, a példádba, de hát mondjuk Szél Benyáminnak vagy Benke Gábornak, akik valóban erőműves szakemberek, de ugye Paks 1-nél dolgoznak, én nem tudom, hogy erre milyen, vagy hogy volt rálátásuk, lett volna rálátásuk, nem beszélve ugye a Hán Krisztináról, aki pedig hát nem is tudomásom szerint nem erőműves szakember.
1: Hadd példálózzak magammal, ami ebben a választókerületben történik, azóta, mióta én vagyok ennek a választókerületnek az országgyűlési képviselője, mindegy, a történelem majd nem fogja azt megítélni, hogy Tamás abban a pillanatban tudhatott-e róla, mennyit tudott róla. Azt fogják mondani, hogy egy országgyűlési képviselőnek, épp úgy, mint egy helyi képviselőnek, a kutya kötelessége széles körbe tájékozódni, és hadd tegyem hozzá, hogy Pakson nem kell túl mélyre ásni, tehát nem kell komoly nyomozó munkát folytatni azért, hogy ezek a visszásságok napvilágra kerüljenek. Tehát itt nem feltétlenül jogi felelősségről beszélünk, de politikai felelősségről mindenképpen beszélhetünk. Ha nem tudtak valamiről, akkor ne haragudjanak, de akkor meg azt mondom, hogy akkor miért ülnek ott, ahol ülnek. Ha pedig ott ülnek, és azt mondják, hogy ők a város bölcs építőmesterei, akkor pedig tudniuk kellett erről, mert nem tudom elképzelni, hogy ők egy olyan közegbe tudtak járni a bolttól, a színházon keresztül az orvosi rendelőig, ahol nem jöttek velük szembe ezek a visszaélések. Tehát még egyszer mondom, engem az nagyon-nagyon bosszant, és nagyon-nagyon irritál, amikor úgy próbálják magukat ők négyen beállítani, hogy a passzát szelet ők fújják Paks 1 és Paks 2 kérdésébe. Nem. Akkor szeretném jelezni, hogyha eddig nem volt elég világos, április 12-én elég komoly szakemberek érkeztek erre a fedélzetre, tehát még ha április 12-e előtt elhisszük azt, hogy négyükön kívül senki nem tudott jól látni, bölcsen megfogalmazni, javasolni dolgokat, akkor ez április 12-e után már egyáltalán nem igaz. Tehát maradjanak szépen azok, akik, és vállalják fel azt, hogy minden tettüknek van következménye.
2: Na akkor viszont beszéljünk Barth István kinevezéséről, mert ugye, mint azt említettem, helyettes államtitkárra lett kinevezve, köztudottan atomenergia ellenes. Van-e félnivalójuk azoknak, akik Paks 2 beruházásban látják Paks és a térség jövőjét?
1: Egyrészt ebből szempontból nincs. Tehát Barth úr, ő az egyik kinevezésre került ember. Abban a szakértői csoportban például, amelyik Paks 2 projektnek a megvalósulását, megvalósíthatóságát, de nem akarom, hogy félrecsúszson, tehát nem arról van szó, hogy megvalósítható-e vagy nem, hanem hogy hogyan valósulja meg. Tehát ebben a szakértői grémiumban Barth úr nincs benne. Tudnélik őt a nuklearitásról nem kérdezik. Ez egy energiamix. Vannak benne megújuló energiák, nem megújuló energiák. Magyarországnak van egy stratégiai érdeke, hogy bizonyos mennyiségű energia mindenképpen rendelkezésre álljon, lehetőleg minél több forrásból, de minél több hazai forrásból. Tehát van olyan kérdés, szél, nap energia, amiben biztos, hogy Bart urat kérdezi meg miniszterelnök úr, miniszter úr, hiszen azon a szakterületen látszik, hogy, hogy komoly évtizedek állnak ő mögötte. Az egy más kérdés, hogy őnek most egyébként van egy ellenérzése a nuklearitással szembe, és ez ugye bennünket az átlagosnál is sokkal jobban érdekel, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor már miniszter úr, kapitány miniszter úr is, vagy akár Magyar Péter miniszterelnök úr is szilárdan hitettett amellett, hogy a nukleáris energiára az elkövetkezendő 15-20-30 akárhány évben számít a Tisza kormány, számol vele, számít rá. Tehát tényleg azt mondom, hogy a legfontosabb, hogy ez a fajta hisztéria keltés szűnjön meg, és értsék meg az emberek, hogy folynak ezek a vizsgálatok. Én inkább hetekben, mint hónapokban mérném azt az időt, ami még hátra van ahhoz, hogy eredményeket tudjanak meg, és lássanak, és halljanak, és én teljesen biztos vagyok benne, hogy mindenki számára ezek pozitív eredmények lesznek.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Most a Pax FM-en.
1: Folytatódik a szabad péntek Strasser Tamással, Harmad Gabival és vendégünkkel, Cseh Tamás országgyűlési képviselővel. És akkor folytassuk megint csak egy helyi témával, mert hogy már említést tettél itt az esetleges Pax 1, Pax 2-t érintő személyi változásokra. Ezeket komolyan gondoltad, tehát hogy tudod már, hogy lesznek változások a Pax 1, Pax 2 élén, vagy pedig csak feltételezésként hangzott ez el?
2: Azt tudja, hogy lesz változás, azt nem tudja, hogy konkrétan mi, nem? Vagy esetleg azt nem tudhatja?
3: Én azt gondolom, hogy megint a józanei szava kell, hogy elsőként megszólaljon. A Paks 2 vállalkozás irányítása, vezetése az egy kudarc. Magánszférában ennyi kudarcot már nem szoktak elviselni. Itt a kiváló alkalom, hogy ebből a kudarcból akkor tanuljunk, levonjuk a konzekvenciákat, és akkor itt nagyon fontos, hogy ez én szerepem úgymond ennél nem terjeszkedhet tovább, hiszen ezt kapitányminiszter úr, az általa felkért szakértők és az ebben illetékes államtitkárnak van lehetőség ezt a döntést meghozni. Paks 1 ugye az MVM Trustnek a része, tehát ott kérdés majd, hogy merre tovább MVM, és ebben is annyit mindenképpen el lehet mondani, és azt gondolom, hogy ez cseppet sem titok, hogy az egész ország energetikai ellátása, ennek a helyzete, azok a víziók, amik mentén meg kell majd ezt valósítani, azok komoly vitatárgyát képezik, szakmai vitának a tárgyát, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon benne van az, hogy az új víziókhoz, az új elképzelésekhez akkor új vezetőket kapcsolnak.
2: A Paks 2-t mondtad, hogy kudarc. Nem lehet az, hogy azért azok az érzések, amik állandóan bennünk vannak, hogy nem úgy van, hogy van egy vezető, akinek van egy elképzelése, van egy programja, az beadja, és addig, ameddig megnézzük, hogy megvalósul, vagy nem tudja megvalósítani, hanem egy kicsit, hogy is mondjam, kézi vezérléssel vannak, tehát egyáltalán nem úgy működik, vagy működhetnek ezek a cégek, ahogyan azt mi mondod, hogy az üzleti életben. Nincs ennyi idő. De hát, hogyha mindig én szólok bele, hogy a szövetségi kapitánynak, mert most VB van, hogy mi legyen a bal szélső, mert nekem nem tetszik, amit ő tud, pedig nem érlik bele a rendszerbe. Vagy ez nem, ezt mi látjuk innen rosszul, hogy túl sok a kézi beavatkozás?
3: Egyik oldalon nem, mert hogy valóban annak is köszönheti ez az egész projekt, annak köszönheti a jelenlegi státuszát, és akkor bár így még sose hívtam, de nevezzük kézi vezérlésnek és beavatkozásnak. Máshol ezt közpénzek elherdálásának és eltulajdonításának hívják. Tehát valóban érte nagyon sok ilyen kézi vezérlés, kézi beavatkozás ezt a projektet. De én, mint olyan ember, akinek volt szerencséje ugye a kivitelezői oldalt erősíteni több éven keresztül, tehát mind a fővállalkozó ASZE, mind a vele szerződéses partnerben levő más orosz vállalatok munkavállalójaként, láttam párhuzamosan épülni, megvalósulni egy török, egy bangladesi projektet, egy egyiptomi projektet. Beszéltem rengeteg olyan emberrel, akik tágra nyílt szemekkel nézték azt, hogy itt mi folyik, és minek kellene folyni, és én nem személyi felelőseket szeretnék most megnevezni, ez ennek a szakértői vizsgálatnak is az egyik célja, mert elkerülhetetlen, és ezeket a konzekvenciákat le kell vonni, de én azt biztosan állíthatom, hogy ha minden normálisan rendesen történik, akkor ma már itt több éve, ha jól számolom, működő erőművi blokkoknak kellene lenni.
1: Ugye most említetted a közpénzek elherdálását. Ugye tudomásom szerint az orosz fővállalkozónak van egy közbeszerzési portálja, ugye az orosz munkákat ezen keresztül, illetve különböző nyilvános közbeszerzéseken keresztül adta ki, legalábbis eddig, amennyire én tudom, és ezek teljesen nyilvánosak az adatok, és az is, hogy ki nyerte meg, és az is, hogy mennyiért. Ezen felül, mert hogy akkor valahol, ha el kellett herdálni a pénzt, és hát tudomásom szerint ugye pont az egyik nagyon nagy problémája a magyar rendszernek, vagy ennek a rendszernek az, hogy a magyar nagyvállalkozók, akik be tudnának dolgozni az oroszoknak, mert van olyan tőkeerejük, van megfelelő biztosítéki rendszerük, stb. Ők nem nagyon akartak pályázni, mert hogy az oroszok piaci alapon próbáltak, vagy hát piaci alapon osztanak munkákat. Tehát akkor hol tűntek el a pénzek? Hol lehet az az elheldált pénz, amiről beszélsz, mihez kapcsolódik?
3: Én azt gondolom, hogy egy paradigmaváltásra fog sor kerülni, és kell is, hogy sor kerüljön. Ezt a projekt, tehát magának a beszerzésnek a jogát, illetve a beszerzésnek a minden nehézségét és előnyét, ezt egyáltalán nem az orosz fél ragaszkodik ahhoz, hogy ezt ő csinálja. Ez egyébként nem is párhuzamos a másik országokban folyó gyakorlattal. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban is vannak olyan munkák, amik túlárazottak, amik olyan verseny során születtek olyan döntések, amik hát nem segítették elő.
0: Szabad péntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarországon 74.905 új személyautót helyeztek forgalomba az első fél évben, 13,3%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A második negyed évben a piac az elsőnél is dinamikusabban teljesített, ami erősödő lendületre utal, közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete pénteken az MTI-vel. Továbbra is kiemelkedő a bővülés az elektromos autók szegmensében. Az első 6 hónapban 7.498 elektromos személyautó került forgalomba, ami 43,7%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Azt írták, a bővülés hátterében továbbra is az állami támogatások, a vállalati flotta vásárlások és az egyre szélesebb modellkínálat áll. Sikeres és előremutató kutatási fórumot tartott a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül weboldalán az intézmény. A szakmai rendezvény középpontjában az orvostudományi innovációk, valamint a klinikai kutatások jövőbeli lehetőségei álltak. Az eseményen Kis Zoltán, a kórház főigazgatója, a Tolna Táj TV-nek nyilatkozva elmondta, a kutatások fókuszában mindig a jövőbeni gyógyítás megkönnyítése áll.
2: Soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, hogy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra vesszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert hogy a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségeket meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk lezerültek 4-5 éve, és most törzskönözik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszer törzskönöznek most egy évben, 3 itt volt nálunk is kipróbálásra. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk szemérmesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak.
1: Az intézmény vezetése és a szakemberek kiemelték, hogy a helyi szinten végzett tudományos munka és a legújabb terápiás eljárások vizsgálata elengedhetetlen a betegellátás színvonalának folyamatos emeléséhez. A rendezvény lehetőséget biztosított a kórház orvosai és kutatói számára, hogy bemutassák legfrissebb eredményeiket, megosszák tapasztalataikat és új együttműködési irányokat jelöljenek ki a hatékonyabb gyógyítás érdekében. Különleges nyári programokkal és rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a Paksi Pákolic István Városi Könyvtár, valamint a Kincskereső Gyermekkönyvtár a következő hetekben. A legkisebbeket már július 9-én csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között egy limonádépartira invitálják a gyermekkönyvtárba. A bölcsödéseknek és óvodásoknak szóló eseményre a regisztráció a már megszokott módon zajlik. Július közepén ráadásul elindul a népszerű nyári kincskereső játék is, amelynek részleteit hamarosan közzéteszik. Az intézmény munkatársai a nyári szünet utánra is terveznek, a játszótéri mesék elnevezési programsorozat pontos időpontjait és helyszíneit folyamatosan frissítik majd a közösségi felületeiken. Fontos információ a látogatóknak, hogy a könyvtár július 13-a és július 27-e között zárva tart, ebben az időszakban a szolgáltatások csak korlátozottan lesznek elérhetők. Érdemes figyelni a hétvégi napokat is, júliusban 4-én és 11-én, még augusztusban 8-án és 29-én, szombaton is nyitott ajtókkal várják majd az olvasókat. A nyári eseményekről és a pontos nyitvatartásról a könyvtár honlapján, közösségi oldalain, valamint személyesen az intézmény munkatársaitól kaphatnak részletes tájékoztatást.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Teljessé vált az atomerőműese NB1-es férfi kosárlabda csapatának szakmai stábja a következő bajnoki szezonra. A Paksi Klub hivatalos közleménye szerint Márk Ország a 2026-27-es idényben is a piros-kékek kötelékében marad. A horvát erőnléti edző immár a harmadik évadát kezdi meg az Asénál. Az atomvárosiak edzői stábja az elmúlt hetekben komoly átalakuláson ment keresztül, mint ismert, a csapat élére nemrégiben a szintén horvát Ivica Skelint nevezték ki vezetőedzőnek, akinek munkáját segédedzőként Berkics Bence fogja támogatni. Ország maradása így az állandóságot és a folytonosságot képviseli a megújuló szakmai vezetésben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk számos érdekességgel, és nem csak a hőséggel fogunk foglalkozni tudományos szempontból. Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a betegekhez, és kimondottan a magyar betegekhez? Erről mindenképpen be fogok számolni. Egyébként egy közelmúltban megrendezett nemzetközi konferencia eredményei kapcsán megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejtette zavarba a tudósokat, és lehet, hogy egy másik rejtélyre is hamarosan sor kerül. Lehetséges, hogy előkerült D'Artagnan koporsója, illetve csontváza. Egyébként 353 éve, 1673 óta keresik. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, ezzel is fogunk foglalkozni. 50 évvel ezelőtt hogy is volt? Ezt is megnézzük, és megismerkedünk, illetve hát megismerkedtünk az elmúlt időszakban, illetve most már mondhatjuk, hogy elmúlt években egy új időjárási fogalommal, a hőkupolával is. Tudományos szempontból fogjuk ezt a témát körbejárni. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia által generált képek, hogy ez miért fontos a tudomány világa számára, és mit gondolnak mindenről a tudósok maguk. Azt is körbejárjuk, és egy kicsit megint VB-zünk, ugyanis tudományos szempontból is megvizsgálták, hogy melyik csapat nyerheti meg az idei futballvilágbajnokságot. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, hogy már is vágjunk bele. Első témaként természetesen egyébként hazai témát hozok. Pécset már nem várnak tovább. Ősztől be fogják izzítani Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. A pécsi képzés sajátossága, hogy az AI rendszerek fejlesztését nem önmagában, hanem valós, mérnöki, természettudományos és egészségtudományi alkalmazási területekhez kapcsolva tárgyalja. Így a végzett szakemberek nem csak alkalmazni, hanem tervezni, fejleszteni és értékelni is képesek lesznek ezeket a megoldásokat. Néhány éve már a hétköznapjaink főszereplőjévé is vált, a felhasználók elsősorban szövegek írására, értelmezésére, új információk megszerzésére és rendszerbe foglalására veszik igénybe az AI-t. A technológia fejlődése robbanásszerű, a folyamat pedig olyan szakembereket igényel, akik nem csak használni tudják az AI-t, hanem értik is komoly matematikai és informatikai hátterét. A Pécsi Tudományegyetem elmondása szerint egyébként szerencsés helyzetben van abból a szempontból, hogy az alkalmazások azonnal képesek megjelenni a mérnöki, az egészségtudományi, az orvosi és a természettudományi területen. Az is jelentős mértékben emeli képzésük színvonalát, hogy számos kollégájuk régóta foglalkozik intelligens rendszerekkel és intelligens irányításokkal. Ez utóbbi területen több mint 20 éves praxisuk van, a kutatásaik között szerepelnek a neurális hálózatok, a gépi tanulás, az abból kinövő machine learning, így jelentős tudást és tapasztalatot halmoztak fel ezen a területen. Mivel a mérnöki informatikusok felé megjelent az elvárás, hogy legyen rálátásuk az AI-ra, az ezzel kapcsolatos alapismereteket fontosnak tartották beépíteni már a BSC képzésükbe is. Viszont mesterszinten már olyan szakemberek kibocsátása a cél, akik nem csak professzionálisan használni, hanem tervezni, fejleszteni, tesztelni, értékelni is tudják az ilyen típusú rendszereket. A technikai rész mellett különös figyelmet fordítanak majd az etikai, a jogi és

0: Max FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a magyar betegekhez? Május végén ismét Chicago volt a világ onkológiai fővárosa. Az ASCO, vagyis az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves kongresszusa, a daganatos betegségekkel foglalkozó szakma legfontosabb nemzetközi találkozója. Kutatók, klinikusok, gyógyszerfejlesztők és egészségpolitikai szereplők 10 000-ei vitatják meg itt, hogy merre tart a rákgyógyítás. Az idei konferencián 45 000 szakember vett részt, és hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2050-re világszerte 35 millió új daganatos eset fordulhat elő évente, ami a 2022-es adatokhoz képest körülbelül, most tessék figyelni, 77%-os növekedést jelent. Magyarországon 2025-ben közel 70 000 új daganatos esetet diagnosztizáltak, a Nemzeti Rákregiszterben pedig 350 000 daganatos beteg szerepel. No, de lássuk, hogy melyek a legnagyobb és legfrissebb eredmények tehát a rákkutatás területén. Az idei konferencia egyik legnagyobb figyelmet kapott eredménye az úgynevezett daraxonrasib nevű célzott kezeléshez kapcsolódott. A bemutatott adatok szerint a gyógyszer előre haladott, áttétes hasnyálmirigy adenokarcinómában korábban már kezelt betegeknél jelentősen, körülbelül 6 hónappal javította a túlélést a hagyományos kemoterápiához képest. Ez nem azt jelenti, hogy megtalálták a hasnyálmirigy rák végleges gyógymódját, azt viszont igen, hogy egy évtizedek óta

0: Rendkívül nehéz területen megjelent egy valódi, klinikailag is érdemi és a betegek számára is értelmezhető és érzékelhető előrelépés, hiszen a hasnyálmirigy daganat az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganattípus. A másik nagy áttörés lehet, hogy az antitest gyógyszerkonjugátumok az onkológia egyik legígéretesebb terápiás irányát jelentik. Ezek a kezelések leegyszerűsítve úgy működnek, mint egy célzott szállítórendszer. Az antitest felismeri a daganatsejtet, és közvetlenül odajuttatja el a sejtpusztító kemoterápiás hatóanyagot. Aztán a felismerés területén is vannak áttörések, az úgynevezett keringő tumor DNS, vagyis a CT-DNS vizsgálata az egyik legfontosabb diagnosztikai irány. A daganatos sejtekből származó genetikai anyag bizonyos esetekben már a vérből is kimutatható, ami segíthet a betegség követésében, illetve a kiújulás kockázatának becslésében és a kezelési döntések finomításában. Aztán a rákkutatás területén születőben lévő áttörések közé sorolják az új fogyókúrás GLP-1-szereket is, a különböző fogyókúrás injekciókat és tablettákat. Az idei kongresszus egyik fontos üzenete az volt, hogy az onkológia nem választható el az anyagcsere betegségektől és az életmódtól. Az elhízás, a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és a krónikus gyulladás olyan metabolikus környezetet teremthet, amely kedvezhet bizonyos daganatok kialakulásának és előrehaladásának, ezért egyre több kutatás vizsgálja, hogy a GLP-1 receptor agonista gyógyszereknek lehet-e daganat megelőző vagy daganat kimenetelt javító hatása. És végül a rákkutatás is számol a mesterséges intelligenciával, ugyanis az AI ma már segíthet képalkotó vizsgálatok eredményeinek értelmezésében, patológiai minták elemzésében, kutatási adatok feldolgozásában és klinikai döntés támogatásban, mondják az orvosok, illetve a szakértők.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: nem most remesz. Ugye megbocsátsz, azt most vörösen ég a bőröd, hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek neked, de a titkod nem leszek.
1: Paks FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta zavarba ejtette a tudósokat. Vannak olyan tudományos rejtélyek, amelyek még a legszélesebb koponyákon is kifognak, de a technológia fejlődése révén előbb-utóbb többségükre választ kapunk. Most a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának, a Gamma Cassnak a rejtélyéről hult le a lepel. A tudósokat a különös fényjelei ejtették évek, évtizedek, sőt évszázadok óta zavarba. Egyébként a rejtély az 1970-es években még inkább foglalkoztatni kezdte a kutatókat és a csillagászat szerelmeseit, ugyanis kiderült, hogy ez a hatalmas, napunknál 19-szer nagyobb égitest brutális mennyiségű röntgen sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás olyan forró plazmából ered, amely eléri, tessék figyelni, a 150 millió fokot, és 40-szer fényesebb, mint amit egy ekkora csillagtól elvárnánk. Egészen mostanáig senki sem tudta biztosan, hogy mi fűti ezt a kozmikus kazánt. A megoldást végül a belga Lézsi Egyetem kutatói találták meg, akik eredményeiket közzé is tették egy szaklapban, írja a rakéta.hu. A nemzetközi csapat egyébként japán, amerikai és európai kutatókból áll, méréseik pedig azt bizonyították be, hogy a Gamma Cass nem egyedül felelős a különös fényjelenségéért, hanem egy láthatatlan, apró kísérő csillag, egy fehér törpe kering körülötte, amely szép lassan elszívja az óriás csillaganyagát. Miközben a szippantott gáz a fehér törpe mágneses pólusai felé zuhan, elképesztő energia szabadul fel. A kutatók a 203 napos keringési idő alatt végzett megfigyelésekkel igazolták, hogy a forró plazma mozgása nem a fő csillagot, hanem a rejtőzködő társat követi. Ezzel a felfedezéssel nem csak egy évszázados rejtély oldódott meg, hanem egy teljesen új típusú kettős csillagrendszert is sikerült azonosítani, amelyről eddig csak elméleteink voltak. Lépjünk át egy másik rejtélyre, meg lehet, hogy előkerült D'Artagnan holtteste, amelynek hollétét eddig senki nem tudta. Charles de Batz de Castelmore, D'Artagnan grófja, ismertebb nevén D'Artagnan, 353 éve, 1673. június 25-én hunyt el. Róla mintázta ügye idősebb Alexander Dumas népszerű regény trilógiájának a főhősét. Egyébként a négy testőr közül D'Artagnan az egyetlen, aki valóban létezett. Feltehetően 1610 és 1615 között született egyébként grófi családban. Fiatalon egy muskétás században volt katona, majd miután a 30 éves háború alatt kitüntetést szerzett, 1644-ben bejutott a királyi testőrség soraiba. Ott egészen a testőrkapitány kinevezéséig jutott, viszont csatatéren érte utol a halál a holland Maastricht város ostroma alatt 1673-ban. Egy lövedék torkon találta, és annyit még lehetett róla tudni, hogy egy templomban helyezték örök nyugalomra, viszont ismeretlen maradt a hely. Most viszont az idei hírek szerint a Maastrichti, egyébként hollandiai Volder negyed Szent Péter és Pál temploma padlózatának javítása során nemrég egy csontvázat találtak, amely több egybehangzó bizonyíték alapján is összefüggésbe hozható a híres testőrrel. A sírban találtak egy korabeli francia érmét, a legfontosabb viszont, hogy a mellkas magasságában egy muskétagolyó helyezkedett el, amely megfelel a D'Artagnan sérüléséről szóló korabeli forrásoknak. A csontvázat ezután egy régészeti intézetbe szállították, ahol további elemzések céljából a szakemberek DNS mintát is vettek belőle, amelyet majd összetudnak vetni jelenleg is élő rokonokéval. Ezek elemzése jelenleg is zajlik, vagyis lehetséges, hogy ez a rejtély is hamarosan megoldódik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Korábban elképzelhetetlen lett volna a mostani kánikulát okozó hőhullám, ezt szakemberek, kutatók és tudósok is állítják. 50 évvel ezelőtt még gyakorlatilag lehetetlen lett volna egy olyan intenzív hőhullám kialakulása, mint amilyen az elmúlt napokban, hetekben sújtotta Európát. Tudom, minden hírforrásból és hírcsatornából ez érkezik és ez jön szembe, de vajon mit mond a tudomány mai állása ezzel kapcsolatban? Nos, a WWA, vagyis a World Weather Attribution egy tudományos hálózat, amelynek az elemzése szerint a mostani, a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám és minden bizonnyal a klímaváltozás okozta. Az időjárási jelenség Franciaországban ugye országos rekordnak számító 44,3 Celsius fokos hőséget eredményezett, de 50 éve nem tapasztalt csúcshőmérsékletet mértek az Egyesült Királyságban is. A WWA szakértői szerint 50 évvel ezelőtti 1976-os éghajlati körülmények között mindez elképzelhetetlen lett volna az évnek ebben az időszakában, akkor egy hasonló hőhullám 3,5 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletet eredményezhetett volna. A hőkupola is egy olyan jelenség, amelyet meg kellett tanulnunk az elmúlt években, bár a meteorológiai jelenséget az 1960-as évek óta tartják számon, legalábbis a legkorábbi ismert írásos említése egészen pontosan 1969-ből származik, a hőkupola, vagy szó szerint fordítva hőburok, angolul heat dome. Bár a fizikai háttere régóta ismert, ugye a légkörben megrekedt, hőséget lefelé préselő, magas nyomású anticiklonról van szó, azért a köznyelvben és a médiában leginkább az elmúlt évtizedben terjedt el. A tudományos közösség és a meteorológusok az extrém, napokig vagy hetekig egy helyben veszteglő, hosszantartó hőhullámok leírására használják. Egyébként a kifejezés népszerűsége különösen a 2021-es észak-amerikai rekord hőmérsékletek és a későbbi európai hőhullámok idején robbantak be, az Amerikai Meteorológiai Társaság hivatalosan pedig csak 2022 márciusában vette be a szakszótárában. Egyébként az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, a szén, a kőolaj és a földgáz égetése a felelős. Hát hiába, a klímaváltozás, illetve a forró nyár témáját ebből a tudományos magazinunkból sem tudtuk kihagyni, mint ahogy nem fogjuk kihagyni most sem a futball VB témáját, több szempontból megvizsgáltuk már az idei, illetve aktuális futball világbajnokság témáját tudományos szempontból. Most hozok egy teljesen új aspektust, ugyanis még a tudósok is foglalkoztak azzal, hogy vajon melyik csapat nyerheti meg a VB-t. Nyilván egy-egy nagy focitorna előtt a fogadó irodák és elemzők, illetve más szereplők mindig igyekeznek tippelni, hogy mely csapat vagy csapatok a legesélyesebbek, viszont most egy nemzetközi kutatócsoport is megpróbálkozott ezzel tudományos szempontból, hogy mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozzák ki nyertesnek, azt is el fogom árulni. Előtte viszont hamarosan egy újabb érdekes témát hozok. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, hogy miért fontos mindez a tudósok számára, és miért szkeptikusak az ügyben. El fogom mondani, maradjunk együtt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Box. FM.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia képek, állítják a kutatók, akik nem bíznak azokban a tudományos cikkekben, amelyek AI által generált ábrákat tartalmaznak, mégis egyre többen használnak AI eszközöket a tanulmányaik vizuális kiegészítéséhez. Az AI eszközök a tudományos szövegek minőségének felhikulását is eredményezik, miközben az elmúlt években drámai módon megnőtt a tudományos kiadókhoz benyújtott cikkek száma, írja a covid.hu. Az ellenőrzésre szánható időkeret és emberállomány viszont nem változott meg, ami nagyon kockázatos, mert egyre több olyan cikk fog megjelenni, amely nem volt kellő tudományos szűrővel validálva. A nemzetközi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a ChatGPT 2022-es megjelenése óta 42%-kal emelkedett a publikálásra benyújtott tanulmányok száma, miközben a szövegek minősége romlott. Az AI generált kép és szövegalkotás szabályozása egyelőre vitatárgya a magyar és a nemzetközi akadémiai közösségekben is, miközben a gyakorlatban folyamatosan ütik fel a fejüket az AI eszközökkel generált, valótlanságokat tartalmazó képek és illusztrációk. A kutatók azt mondják, hogy találkoztak már olyan esettel is, amikor a képen szerepelt az egyik AI eszköz logója, ami önmagában még nem lett volna gond, de a szöveg alapján egyértelmű volt, hogy ez semmiféle kapcsolatban nem áll a cikkben foglalt adatokkal. Bár ezután a kiadó elutasította a tanulmányt, a kutatók szerint egy ilyen jelenség alapvetően megkérdőjelezi az egész kutatás hitelességét. De hogy hozzak még példát, több nagy portkavaró eset is előfordult ugye az utóbbi néhány évben, amikor nívós tudományos folyóiratok AI képek miatt kényszerültek tanulmányok visszavonására. 2024-ben például a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent egyik tanulmány egy tüdőrákos férfi légútjaiból eltávolított fekete színű lenyomatokat és egy melléjük helyezett mérőszalagos ábrázoló képet is mutatott. A mérőszalagon azonban értelmezhetetlen írásjelek voltak láthatók, majd miután a kép nagy média figyelmet kapott, a szerzők, akik két pekingi kórházban dolgoztak, elismerték, hogy az ábrát mesterséges intelligenciával manipulálták. Az eset után a kutatók közleményükben azt írták, hogy nem voltak tisztában a folyóirat képmanipulációra vonatkozó irányelveivel, és mesterséges intelligencia eszköz segítségével módosították a beküldött anyagot úgy, hogy a vonalzót a kép tetejére helyezzék. A dolognak végül is az lett a vége, hogy ezt a tanulmányt is visszavonták. Egy szó mint száz, a tudósok szerint az AI, mint technológia jelen pillanatban olyan sebességgel fejlődik, hogy a kutatók futnak az informatikusok fejlesztései után, a szabályozók pedig próbálják lekövetni, hogy ezek az eszközök hogyan épülnek be a mindennapi gyakorlatba. Ugyanakkor a konzisztens keretrendszer megalkotása kollektív akadémiai érdek, hiszen a nyilvánosság bizalma a tét. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még erről a témáról hallani, és akkor lássuk, hogy mi a helyzet tudományos szempontból azzal a témával, amely kapcsán viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tippeltek már. Nos, ki mire tippelt a VB elején, hogy ki fogja megnyerni a világbajnokságot, a futballvilágbajnokságot? Nos, tudományosan is megtippelték kutatók, nem is akárhogyan. Természetesen a győztest is megtippelték tudományos eszközökkel. Hamarosan ezzel jövök magazinunk legvégén.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paps FM.
1: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem, a futballvilágbajnokságot mai tudományos magazinunkból sem hagyjuk ki, ugyanis nagyon sokan tippelnek, nem csak fogadóirodák egy futballvilágbajnokság legelején, hogy vajon melyik csapat fogja megnyerni az adott bajnokságot, nagyon sokféle szempontból tippelnek, például a fogadóirodák és az elemzők is, vagy a sportszakértők, viszont ezúttal kutatók is, egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte, és tudományos eszközökkel hozta ki, hogy melyik csapat nyeri a futball világbajnokságot. Egy nemzetközi kutatócsoport egészen pontosan 100 000 számítógépes szimulációt futtatott le annak érdekében, hogy felmérje az egyes válogatottak esélyeit a 2026-os FIFA világbajnokságon, írja a National Geographic. Na nézzük, hogy hogyan dolgoztak a szakértők, a becslések válogatott mérkőzéseinek eredményeit használták fel, nagyobb súlyt adva a frissebb találkozóknak. Emellett figyelembe vették a játékosok nemzetközi és klubszintű teljesítményét is, piaci értékét, valamint 24 nemzetközi fogadóiroda előrejelzéseit is. Az adatokat egy gépi tanulási algoritmus dolgozta fel, amely megbecsülte, hogy egy-egy csapat várhatóan hány gólt szerezhet az egyes lehetséges mérkőzéseken. A várható gólok alapján kiszámították a győzelem, a döntetlen és a vereség valószínűségét minden lehetséges párosítás esetében, úgy, hogy közel 100 000 világbajnoki tornát szimuláltak. No, de lássuk, hogy milyen eredmény született. Nos, a tudósok kutatásai, illetve a nemzetközi kutatócsoport eredményei alapján a legnagyobb esélyes Spanyolország. A végső győzelem esélye itt 14,5%, a második helyen holt versenyben Anglia és Franciaország áll 12,4%-kal, majd Németország 11,2%-kal, Németországot Portugália, Portugáliát Argentína követi. Egyébként érdekes módon a modell több ponton eltér a fogadóirodák várakozásaitól. Az elemzés például Németországot jóval erősebb esélyesnek tartja, mint a legtöbb bookmaker, miközben Brazília és Argentína valamivel gyengébb pozícióban szerepel ebben a szimulációban, mint a fogadási piacokon. A kutatók egyébként hangsúlyozzák, hogy ezek nem biztos jóslatok, csupán valószínűségi becslések. Korábbi modelljeik ugyan sikeresen előrejelezték a 2019-es női világbajnokság győztesét, de a 2022-es férfi és a 2023-as női VB esetében nem a legesélyesebbnek tartott csapat nyert náluk, vagyis nem először csinálnak ilyet nemzetközi kutatócsoportok, hogy megpróbálják tudományos szempontból prognosztizálni és előre jelezni egy sportesemény győztesét, azt pedig, hogy ez nem mindig sikerül nekik, azzal magyarázzák, hogy mindez jól mutatja, hogy a futballban továbbra is jelentős szerepe van a váratlan fordulatoknak, és remélhetőleg jelentős szerepe van a szurkolásnak is, úgyhogy én egyébként további nagyon jó szurkolást kívánok minden nyári és azon túli sporteseményhez. Tudományos magazinunk végéhez értünk, melyben foglalkoztunk azzal, hogy súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. A hőkupola jelenséggel is foglalkoztunk tudományos szempontból, megoldottunk két rejtélyt, a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának a rejtélyét, és azt is megtudtuk, hogy lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Szó volt arról is, hogy elképesztő eredményeket hoz a modern rákutatás, de vajon mikor jut el mindez a kórházakba, és kiváltképp a magyar betegekhez, valamint a Pécsi Tudományegyetemről is szó volt, amely ősztől beizdítja, illetve beindítja Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. És Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk legközelebb is, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották.
1: Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorát folytatjuk a Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán pénteken. Gajdos László azt írta, a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Gajdos László emlékeztetett, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűsítést nyújtsanak az állatoknak, írja az MTI. Fontos energetikai fejlesztés kezdődik Szekszárdon. Berlinger Attila, vármegye székhely polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy a napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése. A nettó 13 millió forint értékű beruházás a sikeres beszerzési eljárást és a kivitelezői szerződés megkötését követően indulhat el. A projekt során egy jelentős teljesítményű napelemes rendszer telepítenek az intézmény tetejére, amely összesen 82 darab napelem táblából áll majd. A megtermelt energia tárolásáról pedig külön akkumulátorok gondoskodnak. A kivitelező cégnek 3 hónap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembe helyezésére. A városvezető kiemelte, a beruházás fő célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel is csökkentve az intézmény fenntartási és üzemeltetési költségeit. A fejlesztés a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A polgármester tájékoztatása szerint a támogatási összeg fennmaradó részét sem hagyják elveszni, abból a kulturális központ színháztermének világítását fogják korszerűsíteni, amelynek előkészítő munkálatai már jelenleg is zajlanak. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész, tudott a felesége pénteken az MTI-vel. A közlés szerint a színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást, szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt például Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja, verses köteteket jelentetett meg, és gyakran volt hallható rádiókabarékban is.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A zöld-fehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget, Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A Paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban, mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló programmal hangol a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
3: 50.
0: De 50-kedni.

0: este hati. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Jó ebédhez szól a lóta, ahogy szokták mondani, bár az ebédidő egy kicsikét már elmúlt. Elképzelhető, hogy még valakinek csak most jutott rá ideje. Jó étvágyat és jó zenehallgatást. Elindul a Paks FM hivatalos slágerlistája, vagyis a Top 50, a mikrofonnál pedig Olasz Gabi. És hogy milyen zenei incsiklandó finomságokkal készültem? Például Sigala Jacksoni igazi pörgős, nyárias, vidám dala. Tele lendülettel ez a Riptide a 46. lesz. Rúzsa Magdi is énekel, a Rúzs a 47. helyre érkezik. Jön egy nagyszerű trió, vagyis Lisa Doja Cat és Ray, a Born Again a 48. helyre kerülhet. Zola énekli majd az Innen szép felállni című dalát a 49. helyről, és a többszörös első helyezettel nyitjuk az eheti listánkat, ő Bruno Mars, az I Just Might pedig most az 50.
0: Top 50. A Paks FM
2: 50.

0: Szigála, valamint Jackson, mi közöse egy óriási lendületű, vidám nyári dal. Ez volt a Riptide 46. helyről. Mi történik a folytatásban? Majd jó sok újdonság ebben a listában. A Kuplung zenekar is megmutatja Nyomod a gázt című dalát a 41. helyen. Ed Sheeran kameráját jól ismerjük, a 42. lesz majd. Jön egy új belépő By Alex és a Schlepp és Nagy Bogi közösétől a Nem hiszek a 43. Itt lesz Olivia Dean is a Man I Need a 44. A Follow the Flow beszívom pedig egy újdonság, új belépő, nagy kedvencünk, úgyhogy jöhet Furacsi, BLR és Szakács Geri a 45. helyről.
1: Top 50. A Paks FM.
2: 45.

0: Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Paks FM. Összeköt. Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

0: kívül hallottuk a Kuplung zenekar Nyomod a gáz című dalát. És folytatódik tovább a Paks FM hivatalos lágerlistája. Loi Get Lucky, csak hogy egy kicsit előrébb tekintsünk, a 36. lesz majd mindez. Dr. Béres Verép Tamás és az Ugye nem bántad meg egy nagy közönségkedvenc dal a 37. helyről. Zara Larsson is énekel a Midnight Sun a 38. lesz. Itt lesz Dom és a Maszkod a 39. helyről. Most pedig énekeljen Ray, ez a Where's My Husband?
1: Top 50 a Paks FM
2: 40.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 37.

0: Get Lucky. Loidala szólt, ez volt a Get Lucky. Ez pedig még mindig a Paks FM top 50-e. Zenei óránkat lassacskán zárjuk, de a következőt is nagyszerű dalok társaságában töltjük. Kükény Attila, Rakoncai Viktor, Marics Peti, Tutto e Bello a 31. helyről. De itt lesz majd még Joel Corey a Be Alright-tal, a Halott pénz a gyerekekkel, Miles Smith a Stay-jel. Úgyhogy ha tehetitek, akkor maradjatok a Paks FM-en, hiszen folytatódik tovább a top 50.
1: Top 50.
2: A Paks FM 35.

0: slágerlistája.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Tehát itt nálunk pontosan az a baj, hogy nagyon sok szegény ember is megjelenik a politikába, ami nem szerencsés.
3: Ami
2: ne,
3: hát
2: és nem azért baj, mert szegény, hanem azért, mert adott esetben alacsonyabban van a...
4: lesz.
2: Igen, alacsonyabban van a küszöbe. És ez a nagy probléma nálunk. Tehát Amerikában én még szegény elnököt nem láttam. Tehát azért az nem a, ne, nem a kenyér gondjai. Tehát az amerikai elnökök nagy része az hiúságból megy amerikai elnöknek.
5: Jó, okay.
2: És utána a memoáriát eladja, és kap érte 10 millió dollárt.
5: Jó, de Magyarországon akkor nem reális egy ettől való félelem akkor, hogy pont ezért?
2: De az a baj, hogy a népet nem tudod leváltani, hogyha nincs kultúra, nincsen elvárás a politikusokkal szemben, akkor tök mindegy, majd akkor úgy fogják alakítani, ahogy az oroszoknál, hogy itt én két ciklusban volt maximálva, azt utána átverték,
4: megkettelték
2: a rendszert. Nálunk is ez lesz, mindig meg fogjuk tudni hekkelni a rendszert. Ugyanúgy, ahogy most mindenkinek az a problémája, hogy meghekkeli a Magyar Péter a rendszert, miközben mindannyian tudtuk, hogy egyszer valamikor simán benne van a rendszerben, mivel rossz rendszert raktak össze.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok csütörtökön, közölte a gazdaság és energetikai miniszter pénteken Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A miniszter jelezte, kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Hozzátette, a több mint 500 milliárd forint értékben megnyitott energetikai pályázatokkal elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig, írja az MTI. Sikeres és előremutató kutatási fórumot tartott a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül weboldalán az intézmény. A szakmai rendezvény középpontjában az orvostudományi innovációk, valamint a klinikai kutatások jövőbeli lehetőségei álltak. Az eseményen Kis Zoltán, a kórház főigazgatója, a Tolna Táj TV-nek nyilatkozva elmondta, a kutatások fókuszában mindig a jövőbeni gyógyítás megkönnyítése áll.
7: Soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, hogy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra vesszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert hogy a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségeket meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk lezárultak 4-5 éve, és most törzskönözik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta el a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszer törzskönözik most egy évben, a 3 itt volt nálunk is kipróbálása. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk szemérmesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak.
6: Az intézmény vezetése és a szakemberek kiemelték, hogy a helyi szinten végzett tudományos munka és a legújabb terápiás eljárások vizsgálata elengedhetetlen a betegellátás színvonalának folyamatos emeléséhez. A rendezvény lehetőséget biztosított a kórház orvosai és kutatói számára, hogy bemutassák legfrissebb eredményeiket, megosszák tapasztalataikat és új együttműködési irányokat jelöljenek ki a hatékonyabb gyógyítás érdekében. Ismét szabadtéri programmal várják a szórakozni vágyókat ma este a Paksi Dunaparti sétányon. Paksváros önkormányzata és a Csengei Dénes Kulturális Központ közös szervezésében folytatódik a Dunapart téged is vár elnevezésű népszerű nyári rendezvénysorozat. Ma este zenés táncos estel várják a paksiakat a folyóparton, az öreg gesztenyefák árnyékában. A szervezők célja, hogy a nyári hónapokban rendszeres kulturális és szórakoztató programokkal töltsék meg a megújult Dunakorzót, lehetőséget biztosítva a helyieknek a közös hangulatos kikapcsolódásra. A hangulatos dallamok és a táncolási lehetőség mellett a helyszínre kitelepült vendéglátóegységek faházaiban frissítő italok és finom falatokkal várják a látogatókat. A rendezvényhez egy nyereményjáték is kapcsolódik, amelynek részleteiről, valamint a Dunakorzó eseményeinek további menetrendjéről a szervezők közösségi oldalain tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A zöldfehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget, Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A Paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban. Mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló programmal hangol a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője, Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához, és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Paks FM-en.
1: 31.

0: Paks FM Top 50-ének második zenei órájában járunk. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti trióját hallottuk. Ez volt a Tutto-e Bello. És hogy mi történik a folytatásban? Nagyon jó zenék, például My Sirens, End of the World. Ez a 26. lesz. Tolvaj René ezúttal angolul énekel, a Good Without You a 27. Marshmello és Ellie Goulding közösét is jól ismerjük és szeretjük, ez a Save My Love a 28. helyről. Elérkezett egy új korszak Rácz Gergő és Orsovai René életében, folytatódik tovább, hogy a sikert sikerre halmozzák a duettek kapcsán. Mind a tiéd lehet, ez a 29. lesz. Switch Disco és a Hideaway feldolgozás Tonzendája közösen a régi Kiesza dal, most a 30.
1: Top 50.
2: A Paks FM
1: 30.

0: Miley Cyrus énekelt, ez volt az End of the World, ez pedig még mindig a Paks FM Top 50-en, 26. helyén hagytuk abba. És mi történik a jövőben? Mondjuk a közeljövőben biztosan egy New Level Empire, a valami legyen a 21. lesz. Accent már egy régi jó ismerősünk, főleg ha belegondolunk abba, hogy Kylie című dala egy jó 20 évvel ezelőtt született, és hát ezúttal most a ránc felvarrott, kicsikét leparolt verziót húzták meg a román csapattól. Ez lesz a Don't Leave Kylie a 22. helyről. Ewing Moretti a 23. Raven Lane a Love Me Not-ot hozza majd a 24. helyre. Most pedig jöhet Freddy, ez a Pain and Glory.
1: Top 50. A Paks FM
2: 25.

0: érezzétek a jó zenét.
1: Egész nap.
0: Paks FM. Összeköt. Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: 24.

nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Top 50. A Paks FM-en. 21.

0: New Level Empire, valami legyen. Ez a dal szólt a 21. helyről. Folytatódik tovább a Pax FM hivatalos lágerlistája, a legnépszerűbb felvételek, illetve a legfelkapottabb dalok, és némi újdonság is az eheti listában. Na nézzük, hogy mi történik a zenei folytatásunkban. Jön majd Sombra az Andrezd, egy új belépő a 16. helyről. Diaz Méreg dala a 17. A Well Hello-ból ismert srác ezúttal Flor Tomi mentesen érkezik szólóban. Sabrina Carpenter is szólózik, a Manchild a 18. lesz. Bíró Csongor sem hozott magával senkit különösképp, úgyhogy a Macska kövön az ő dala a 19. helyről, és Martin Garrix is köszöni jól van, egyedül is boldogul. Ez a Told You So.
1: Top 50 most a Pax FM-en 20.

0: slágerlistája.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom egyébként akár a szabadságjogok mellett ennyire elkötelezett lenne. Abban még biztos vagyok, hogy a melegek mellett nem.
3: Én viszont azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak a kisebbik része az, aki olyan homofób, hogy tényleg nem tudom én, úgy elragadhatja
4: hangos
3: magát.
4: Az a baj, kicsi, de hangos.
2: De miért kéne ahhoz homofóbnak lenni, hogy azt gondolhass ma Magyarországon, és elnézést kérek mindenkitől a kérdés feltevésért, hogy egyébként a magyar valósághoz és problémákhoz képest felül reprezentált ennek a problémának a megjelenítése.
3: Az
2: és ehhez
3: az...
2: nem kell homofóbnak lenni.
3: Nem, ehhez nem kell.
2: Mi? Mert én ugye mindig a kisebbségi jogokkal szedem össze, ezért vagyok érzékeny rá, és nem a meleg témára, de ti, akik egyébként nem feltétlenül vagytok, ti is azt mondjátok, és szerintem akár igazatok is lehet,
4: hogy
2: felülreprezentált a magyar problémákhoz képest. Nem csak a médiában, szerintem a hétköznapokban is.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szambr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok csütörtökön, közölte a gazdaság és energetikai miniszter pénteken Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A miniszter jelezte, kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Hozzátette, a több mint 500 milliárd forint értékben megnyitott energetikai pályázatokkal elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig, írja az MTI. Fontos energetikai fejlesztés kezdődik Szekszárdon. Perlinger Attila, vármegye székhely polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy a napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése. A nettó 13 millió forint értékű beruházás a sikeres beszerzési eljárást és a kivitelezői szerződés megkötését követően indulhat el. A projekt során egy jelentős teljesítményű napelemes rendszer telepítenek az intézmény tetejére, amely összesen 82 darab napelemtáblából áll majd. A megtermelt energia tárolásáról pedig külön akkumulátorok gondoskodnak. A kivitelező cégnek 3 hónap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembe helyezésére. A városvezető kiemelte, a beruházás fő célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel is csökkentve az intézmény fenntartási és üzemeltetési költségeit. A fejlesztés a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A polgármester tájékoztatása szerint a támogatási összeg fennmaradó részét sem hagyják elveszni, abból a kulturális központ színháztermének világítását fogják korszerűsíteni, amelynek előkészítő munkálatai már jelenleg is zajlanak. Tiszti kinevezésben részesült a paksi rendőrkapitányság munkatársa, adta hírül a rendőrség. Dr. Mecsár Tamás országos rendőrfőkapitány július 1-i hatállyal 6 nagyját nevezte ki Berki Barbara rendőrfőtörzsőrmestert, a paksi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály szabálysértési referensét. A kitüntetett a kinevezéséről szóló okiratot ünnepélyes keretek között Budapesten vehette át. Berki Barbara rendőrhadnagy 2012. szeptember 1-én kezdte meg szolgálatát a paksi rendőrkapitányság állományában. Munkáját a közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő csoportjánál kezdte, majd 2018-ban került át az igazgatásrendészeti osztályra. Dr. Hablicsek Nikoletta, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya július 2-án a főkapitányság épületében köszöntötte az újdonsült tisztet, és további sikerekben gazdag munkát kívánt neki.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Teljessé vált az atomerőműese NB1-es férfi kosárlabda csapatának szakmai stábja a következő bajnoki szezonra. A Paksi Klub hivatalos közleménye szerint Márko Ország a 2026-27-es idényben is a piros-kékek kötelékében marad. A horvát erőnléti edző immár a 3. évadát kezdi meg az Asénál. Az atomvárosiak edzői stábja az elmúlt hetekben komoly átalakuláson ment keresztül, mint ismert, a csapat élére nemrégiben a szintén horvát Ivica Skelint nevezték ki vezetőedzőnek, akinek munkáját segédedzőként Berkics Bence fogja támogatni. Ország maradása így az állandóságot és a folytonosságot képviseli a megújuló szakmai vezetésben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Manás FM Top 50-ének harmadik és egyben záró zenei óráját kezdtük meg, Sombra Andres című dala pedig így ért véget. Na, de még a Top 50 nem ér véget. Annál is inkább, mert Valmár Szikora Robi dalát, a Balatoni Lányt mindenképpen meg kell hallgatnunk, a 11. helyen tesszük mindezt. Előtte majd jön a Faithless Insomnia, a 90-es évek nagy kedvence, és azóta is kultikusnak számító felvétele, amit Bibi Rexa dolgozott át, New Religion címmel a 12. lesz. Dr. Béres és Mangorájz közöse szintén a 90-es évekből merít, ugyanis az Éjjel ott várok rád annak idején a Hip Hop Boys slágere volt. Mindez a 13. lesz. Hogy Taylor Swift az Opelite című dalában honnan merített ihletet, vagy mit dolgozott fel, ha egyáltalán feldolgozás, azt nem tudom, nem néztem utána, a dal viszont a 14. lesz, és Tolvaj Reni ismét itt van, ezúttal viszont magyar dalával, ez a Túsz.
1: Top 50.
2: A Paks FM 15.

0: Vál már Szikora Robi, balatoni lány. Ez a dal szól a 11. helyről, és benne vagyunk a legjobb 10-ben, itt a Paks FM top 50-ében, ahol is például a 6. majd Andrea Bocelli és David Guetta közöse a DNA, vagyis magyarul a DNS, a 6. lesz mindez, Help Chris, igazi szerelem a 7. helyről, Alex Kenji most mutatja meg magát először a top 50-ben, a Bambolé a 8. helyen, ezt megelőzi majd Kovaszki meg a Vega, durran a Dinamit a 9. helyről, és Kashmir is itt volt már párszor, megint visszatért, ez a 10. A címe Wild Ride.
1: Top 50. Most a Paks FM-en.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 9.

0: Andrea Bocelli, David Guetta és a DNA a hatodik helyről. Ez még mindig a Paks FM top 50-e, benne a legjobb 5-ben, és tel is tele újdonsággal a legjobb 5 is. Például Milky, Just the way you are, David Guettával közösen most jött, és már is a második lett. Ez tehát az ezüstérmes dal lesz. Madonna, Like a Prayer, egy régi dal feldolgozása. Ezúttal Josh Favaz volt az, aki átdolgozta ezt a nagyszerű, kultikus dalt, a harmadik lesz. Jennifer Lopez, David Guetta közösét hallhattátok az ajánlóban, a Save Me Tonight a negyedik. Harry Styles, American Girls című dala pedig az ötödik helyre érkezett meg. Ezzel megyünk már is tovább a Paks FM top 50-ében.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: 5.

Milky és David Guetta közösen a Jazz the Way You Are szólt a Paks FM második helyéről. Ez volt tehát az ezüstérmes dal, és hát nagy kérdés, hogy akkor ki vihette el a prímet ezen a héten. Egy olyan hölgy, egy olyan dallal, aminél aktuálisabbat keresve se találhatnánk, főleg, hogy a világ, konkrétan labdarúgó világbajnokság lázban ég. Éppen ezért a dal és az előadó nem más, mint Shakira újdonsága a Die Die, ami most hallatszik, vagy szólal meg először a Top 50-ben, és első helyre futott be. Na ugorjunk neki a dalnak, jöhet a hip-hip hurrá és az olézás is, na meg persze Shakira dala.

0: Shakira Die Die, a labdarúgó himnusz, a VB zenéje. Ez a dal szólt itt a Paks FM Top 50-ének első helyéről. Köszi, hogy meghallgattátok a mai listát is. Egy hét múlva ismételten jövünk is. Akkor is meghallgatjuk, lepörgetjük együtt a Paks FM legnépszerűbb, legkedveltebb dalait, azokat a kiemelt slágereket, amelyek igazán jól teljesítenek az előző hetekben. Most pedig nincs más hátra, mint előre. Én köszönöm a figyelmet, találkozunk jövő szombaton is. Olasz Gabi vagyok. Csókozön!
1: Ez volt a

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarországon 74.905 új személyautót helyeztek forgalomba az első fél évben, 13,3%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A második negyed évben a piac az elsőnél is dinamikusabban teljesített, ami erősödő lendületre utal, közölte a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete pénteken az MTI-vel. Továbbra is kiemelkedő a bővülés az elektromos autók szegmensében. Az első 6 hónapban 7.498 elektromos személy autó került forgalomba, ami 43,7%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Azt írták, a bővülés hátterében továbbra is az állami támogatások, a vállalati flotta vásárlások és az egyre szélesebb modellkínálat áll. Fontos energetikai fejlesztés kezdődik Szekszárdon. Berlinger Attila, vármegye székhely polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy a napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése. A nettó 13 millió forint értékű beruházás a sikeres beszerzési eljárást és a kivitelezői szerződés megkötését követően indulhat el. A projekt során egy jelentős teljesítményű napelemes rendszer telepítenek az intézmény tetejére, amely összesen 82 darab napelem táblából áll majd. A megtermelt energia tárolásáról pedig külön akkumulátorok gondoskodnak. A kivitelező cégnek 3 hónap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembe helyezésére. A városvezető kiemelte, a beruházás fő célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel is csökkentve az intézmény fenntartási és üzemeltetési költségeit. A fejlesztés a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A polgármester tájékoztatása szerint a támogatási összeg fennmaradó részét sem hagyják elveszni, abból a kulturális központ színháztermének világítását fogják korszerűsíteni, amelynek előkészítő munkálatai már jelenleg is zajlanak. Különleges nyári programokkal és rendkívüli nyitvatartással várja a látogatókat a Paksi Pákolic István Városi Könyvtár, valamint a Kincskereső Gyermekkönyvtár a következő hetekben. A legkisebbeket már július 9-én csütörtökön délelőtt 9 és 11 óra között egy limonádé partira invitálják a gyermekkönyvtárba. A bölcsödéseknek és óvodásoknak szóló eseményre a regisztráció a már megszokott módon zajlik. Július közepén ráadásul elindul a népszerű nyári kincskereső játék is, amelynek részletei hamarosan közzéteszik. Az intézmény munkatársai a nyári szünet utánra is terveznek, a játszótéri mesék elnevezési programsorozat pontos időpontjait és helyszíneit folyamatosan frissítik majd a közösségi felületeiken. Fontos információ a látogatóknak, hogy a könyvtár július 13-a és július 27-e között zárva tart, ebben az időszakban a szolgáltatások csak korlátozottan lesznek elérhetők. Érdemes figyelni a hétvégi napokat is, júliusban 4-én és 11-én, míg augusztusban 8-án és 29-én, szombaton is nyitott ajtókkal várják majd az olvasókat. A nyári eseményekről és a pontos nyitvatartásról a könyvtár honlapján, közösségi oldalain, valamint személyesen az intézmény munkatársaitól kaphatnak részletes tájékoztatást. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész, tudatta felesége pénteken az MTI-vel. A közlés szerint a színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást, szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt például Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja, verses köteteket jelentetett meg, és gyakran volt hallható rádiókabarékban is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán pénteken. Gajdos László azt írta, a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Gajdos László emlékeztetett, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűsítést nyújtsanak az állatoknak, írja az MTI. Sikeres és előremutató kutatási fórumot tartott a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül weboldalán az intézmény. A szakmai rendezvény középpontjában az orvostudományi innovációk, valamint a klinikai kutatások jövőbeli lehetőségei álltak. Az eseményen Kis Zoltán, a kórház főigazgatója, a Tolna Táj TV-nek nyilatkozva elmondta, a kutatások fókuszában mindig a jövőbeni gyógyítás megkönnyítése áll.
2: Soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, hogy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra vesszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert hogy a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségeket meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk lezárultak 4-5 éve, és most törzskönözik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszer törzskönözik most egy évben, a 3 itt volt nálunk is kipróbálása. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk szemérmesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak.
1: Az intézmény vezetése és a szakemberek kiemelték, hogy a helyi szinten végzett tudományos munka és a legújabb terápiás eljárások vizsgálata elengedhetetlen a betegellátás színvonalának folyamatos emeléséhez. A rendezvény lehetőséget biztosított a kórház orvosai és kutatói számára, hogy bemutassák legfrissebb eredményeiket, megosszák tapasztalataikat és új együttműködési irányokat jelöljenek ki a hatékonyabb gyógyítás érdekében. 4 szabadtéri tűzesethez, valamint 3 alkalommal kidőlt fákhoz és leszakadt faágakhoz riasztották vármegyék tűzoltóit július 2-án csütörtökön, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Csütörtök reggel egy kidőlt fa akadályozta a forgalmat Gyönkön a Vásártér utcában. A műszaki mentés helyszínére a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltókat riasztották. A gyönki önkéntes tűzoltók motoros láncfűrés segítségével távolították el a forgalmi akadályt képező fát. 2000 négyzetméternyi területen avar és száraz növényzet égett csütörtök délután Miszlán, egy kis utcai lakóház udvarán. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos és a gyönki önkéntes tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugár és kézi szerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A tűz egy fa villanyoszlopot is érintett. Mintegy 500 négyzetméteren égett az ajnövényzet csütörtök délután Mórágyon, a vasútállomás közelében. A szabadtéri tűzesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugár és kézi szerszámok segítségével oltották el a tüzet. Mintegy 1600 négyzetméteren foltokban égett az avar és a száraz növényzet csütörtök délután Mórágy térségében, az 5603-as út 11-es kilométerénél, a Palatinca és Bátaapáti felé vezető útelágazás közelében. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 2 vízsugár és kézi szerszámok segítségével számolták fel az eseményt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A zöldfehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget, Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban, mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló program bizalommal hangol a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok csütörtökön, közölte a gazdaság és energetikai miniszter pénteken Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A miniszter jelezte, kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Hozzátette, a több mint 500 milliárd forint értékben megnyitott energetikai pályázatokkal elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig, írja az MTI. Fontos energetikai fejlesztés kezdődik Szekszárdon. Perlinger Attila, vármegye székhely polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy a napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése. A nettó 13 millió forint értékű beruházás a sikeres beszerzési eljárást és a kivitelezői szerződés megkötését követően indulhat el. A projekt során egy jelentős teljesítményű napelemes rendszer telepítenek az intézmény tetejére, amely összesen 82 darab napelemtáblából áll majd. A megtermelt energia tárolásáról pedig külön akkumulátorok gondoskodnak. A kivitelező cégnek 3 hónap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembe helyezésére. A városvezető kiemelte, a beruházás fő célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel is csökkentve az intézmény fenntartási és üzemeltetési költségeit. A fejlesztés a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A polgármester tájékoztatása szerint a támogatási összeg fennmaradó részét sem hagyják elveszni, abból a kulturális központ színháztermének világítását fogják korszerűsíteni, amelynek előkészítő munkálatai már jelenleg is zajlanak. Tiszti kinevezésben részesült a Paksi rendőrkapitányság munkatársa, adta hírül a rendőrség. Dr. Mecsár Tamás országos rendőrfőkapitány július 1-i hatállyal hadnaggyát nevezte ki Berki Barbara rendőrfőtörzsörmestert, a Paksi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály szabálysértési referensét. A kitüntetett a kinevezéséről szóló okiratot ünnepélyes keretek között Budapesten vehette át. Berki Barbara rendőrhadnagy 2012. szeptember 1-én kezdte meg szolgálatát a Paksi rendőrkapitányság állományában. Munkáját a közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő csoportjánál kezdte, majd 2018-ban került át az igazgatásrendészeti osztályra. Dr. Hablicsek Nikoletta, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya július 2-án a főkapitányság épületében köszöntötte az újdonsült tisztet, és további sikerekben gazdag munkát kívánt neki.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A zöldfehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget, Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A Paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban. Mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló programmal hangul a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához, és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kell.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: A vendégem van a stúdióban, Lakatos Lajos. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, sziasztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. A Romatom, illetve Paksi Romatom Tisza-sziget kapcsolattartójaként invitáltunk ide a stúdióba. Múlt héten pénteken volt egy rendezvényetek, a Tolna megyei Tiszás Romák találkozóját szerveztétek meg itt Pakson, de nem csak emiatt invitáltunk a stúdióba, tulajdonképpen mióta tavaly szeptember óta megalakult a Romatom Tisza-sziget, még itt a stúdióban nem beszélgettünk erről.
2: Azóta nem.
1: Viszont nyilván az áprilisi választások, országgyűlési választások óta rendkívül izgalmas szinte minden, ami a választásokhoz vagy a Tisza párthoz, a szigetekhez kapcsolódik, úgyhogy többek között erről fogunk beszélgetni. Hány tagja van most a Paksi Romatom szigeten?
2: Jelenleg 5 taggal működünk. Uh-huh.
1: Miért volt fontos, hogy megalakuljatok így, mint Romatom? Egyébként nagyon találékony és kreatív a név, hiszen Pakson van Tisza sziget.
2: Tulajdonképpen ugye nagyon sok magánember dolgozott ugye a választások előtt azon, hogy legyen egy változás, és igazából ez a közös preferencia néhány embert összehozott, és ugye hát a szigetek azok úgy alakultak, hogy nem volt, és a mai napig sincs felülről irányítva, egymásra találtak azok, akik egy közös célért dolgoztak. Mi szerettünk volna direkt roma tematikával egy ilyet létrehozni, mert ez valami plusz, valami többlet, amit mi képviseltünk, vagy képviselünk ebben megszorítani mi közösségünket. Talán a hitelességi többlet is fontos volt ebben, hogy úgy menjünk, hogy mi is közülük valók vagyunk, és igazából egy természetes evolúciója lett ennek, hogy akkor jött az ötlet, hogy akkor mi szerveződjünk szigetbe azzal a céllal, hogy legyen egy változás. Később pedig, sőt már menet közben találjuk meg azt a civil hangunkat, hogyha az éles helyzet lemegy, idézőjelben békeidőben, a szürke hétköznapokban mi együtt szeretnénk maradni, akkor mit fogunk csinálni?
1: Na és mit fogtok csinálni? Ez egy nagyon fontos kérdés.
2: Hát ugye a mi példánk az egy speciális, mert mi a szemléletformálásra, az állampolgári tudatosság erősítésére, az önrendelkezési képesség megerősítésére irányult, illetve arra, hogy példaképeken, szakembereken keresztül motiváljuk a közösségünket arról, hogy nincs lehetetlen. Lám ugye Kőszegi Krisztián, aki az ormánsági terepről szó szerint, illetve a pedagógusi, ottani pedagógusi pulpitusról, az országgyűlésről elnöki pulpitusra küzdötte fel magát. Tehát, hogy ennél nagyobb adomány, persze fontos a liszt, a cukor és minden is, ugye a lelki, szellemi, hitbeli táplálék és az a motiváció, hogy innen el lehet jutni oda egy fiatalembernek, ahova mi meghívott szakemberünk eljutott, az mindenféleképpen inspiráló. És mi ezzel szeretnénk és szerettünk volna operálni, hogy ez akkora többletet adhat egy gyereknek vagy egy fiatalnak, hogy átlendíti azon, hogy hát én hogyan kerülhetnék oda. És persze a többi sziget az valaki a környezetvédelemre, valaki egy helyi ügy felkarolására, valaki egy leromlott játszótér felkarolására vállalkozik. És nyilván vannak olyanok, akik még keresik az útjukat, az arculatukat, a mondani valójukat, és várják esetleg azt, hogy mikor lesz egy következő éles helyzet, amikor egy népszavazási kezdeményezés lesz, akár egy köztársasági elnöki választáshoz gyűjtünk aláírást, vagy esetleg időközi és későbbi helyhatósági dolog lesz, akkor viszont különösen felső utasítás nélkül, mint ahogy előtte is így volt. Nekünk, ha azt mondták hajnal 2-kor, hogy ki szeretne jönni, akkor általában túljelentkezés volt. Tehát utasítása sem volt, és ez tetszett meg nekünk, hogy itt kérések voltak, amire mentünk, annyira akartuk ezt, és már akkor gondolkodtunk, hogy ez annyira jól megy ez a dolog, hogy ezt át lehetne ültetni a civil világra, a hétéleti világra, hogy állunk a pultnál, kopogtatunk, és megszólítunk kérdésekkel embereket.
1: Uh-huh. Értem, tehát akkor tulajdonképpen minden Tisza-szigetre jellemző azt, hogy valamit úgymond kitűz a zászlajára?
2: Igen. Uh-huh. Igen.
1: A többi paksi Tisza-sziget mit tűzött ki? Én most nem tudom megmondani.
2: Például vannak, akik helyi kezdeményezéseket, innen jött például az, hogy úgy tudom, valamelyikük például egy játszótérnek uh-huh. a felkarolását, egy-egy telepnek, egy utcának a lakóinak a kérdéseit meghallgatják, és mondjuk csak annyit tesznek, hogy továbbítják a helyi, lokális döntéshozók felé. Valaki érdekképviseleti szerepkörben van, és mondjuk valaki helyett megír egy beadványt, és olyan is van, aki a környezetvédelemre, a szemétszedésre, túrákra, sétákra, az egészségtudatosságra, környezettudatosságra hangolódik. Azért nem tűnhetett fel annyira markánsan, mert ezt, amit most elmondtam, ezt nagyon sokan párhuzamosan viszik. Tehát egyszerre csinálja az egyik águk mondjuk a környezetvédelmi dolgot, és valaki mondjuk egy helyi ügyet visz. Ezért mondtam, hogy nincs különösen speciális vezetője a szigeteknek, csak kapcsolattartója, mert egy projektben mindig az a vezető, aki kitalálta és felkarolja, és a többi pedig mellé áll.
1: Uh-huh. Jó, de hogyan kapcsolódtok az országos szigethálózatban? Van valamiféle kapcsolódási pont, vagy a másik helyi szigettel?
2: Igen, hát a legtöbb szigettel kapcsolatban vagyunk, már csak azért is, mert van nekünk egy sziget koordinátorunk kapcsolattartónk, akit ugye úgy hívnak, hogy Csonka Ferenc, ő ugye a Cseh Tamásnak ugye a kampányfőnöke volt, most pedig az a speciális helyzet áll fel, hogy egyúttal az a szerencség, hogy az Országos Roma Kerekasztalnak ő meghívott tagja, illetve sziget kapcsolattartó. Ismerjük is, és hát olyan szintű napi kapcsolat van vele is, és egymással is, hogy hát igazából ilyen második, harmadik családnak gondoljuk magunkat ebben a körben most már nagyon sokan, akikkel egy telefon, egy messenger, egy e-mail, tehát hogy ez igazából nem is tudom most már, hogy milyen gyakorisággal beszélünk, de azt gondolom, hogy lassan eléri azt, amennyit a családtagjaimmal, sőt, néha túl is haladja, és szerintem ezzel a többiek is így vannak. Tehát, hogy ebbe a flow-ban nagyon benne maradtunk április óta.
1: Uh-huh. Igen, nyilván van egy flow, ez nagyon jó, hogy mondod, már csak azért is, mert egy kicsit kötekednék, tehát, hogy vannak ugye a roma önkormányzatok, nagyon sok számos roma civil szervezet működik az országban. Tehát, hogyha az ember valamit ki akar tűzni a zászlajára, és valamiféle társadalmi munkát beszeretne vállalni, akkor azt tulajdonképpen nagyon sokféle formában megteheti, nem feltétlenül kell Tisza szigetet alakítani. Tehát nyilván van egyfajta vagy kötődésetek, vagy erre a flóra és erre a hullámra most jó felülni, mert van egyfajta üzenete, amit esetleg pozitívnak találtok.
2: Megmondom őszintén, hogy természetesen ezt az érzést, ezt a lendületet, ami most van, ezt buták lettünk volna nem meglovagolni, és természetesen jó hiszeműen és jó szándékkal. Amellett minden tisztelet azoké a civil szervezeteké és nemzetiségi önkormányzatoké, és minden egyéb más tematikájú szervezeti, akik ezt teszik, és tették addig is, amíg mi megjelentünk,

0: mással, emberekkel, és ami ennél is fontosabb, ügyekkel. És ez annyira megtetszett sokaknak, hogy valaki azt mondta, hogy neki ezt a sziget adja meg. Valaki, aki már mondjuk ebből kilépett, vagy távozott, és természetesen gond és probléma nélkül, az azt mondta, hogy neki a civil világ adja meg, vagy ezt, amit most kapott, ezt tudom, hogy valahol máshol kamatoztatja, esetleg a munkahelyén, a munkájában, vagy a társadalmi életben, amit visz. Tehát, hogy tulajdonképpen mindenkit vitt valamerre, valaki benne maradt ebben a csónakban, valaki pedig hát külön evezőt fogott, és az élet más területén képviseli ezt az érzést most.
1: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Igen, ugye a Tisza párt számunkra teljesen új pártpolitikát hozott, mert ugye nem a párt tagságát növelik, hanem a Tisza szigetek szaporodnak országszerte, egy teljesen új történet itt Magyarországon, de magával a párttal milyen kapcsolódási pontotok van?
2: Tulajdonképpen...
1: Csak a szimpátia?
2: A szimpátia, illetve az, hogy olyan üzenetet közvetít, amelyet mi tudunk azonosulni. És mivel nincs jogi formánk, tehát mi egy ilyen támogató informális közeg vagyunk, akikre számíthatnak, és aki pedig azt mondja, hogy neki már egy bizonyos irányvonal nem tetszik, azokat senki semmi nem kényszeríti. Semmilyen jogi kötelék, nincs olyan jogi forma, nem vagyunk jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó társaság, se cég, se civil szervezet. És pont ez a típusú szabadság adja meg, hogy egyelőre nem csökken a szigetek létszáma, most már itt azt hiszem Torna 03-ban is van 30 fölött. Ez a típusú szabadság inkább megemelte az aktivitást, mint hogy csökkentette volna.
1: Uh-huh. A Romatom Tisza szigetnek, tehát a ti szervezeteteknek 5 roma, illetve cigány származású tagja van. Én is jelentkezhetek?
2: Természetesen.
1: De miért természetesen?
2: Hát azért, mert az, hogy...
1: Tehát nem specifikuma a ti szigetetek?

0: lehetnek, hogy roma származásúakat.
1: A tekintetben nem, hogy a programunkat is úgy szerveztük meg, hogy várunk szeretettel minden romát és romával szimpatizáló, vagy az elképzeléseinkkel azonosulni tudó embert. És a legutóbbi mondat árul el mindent. Tehát aki tud bármilyen tekintetben a mi belső-külső paramétereinkkel azonosulni, az jön, aki pedig nem, annak nem az fogja gondot okozni, hogy roma vagyok, hanem mondjuk nem ért velem egyet, amit tiszteletben tartunk, és nem jön el. Közénk is így lehet, tehát hogy aki tud azzal azonosulni, amit képviselünk, és nyilvánvalóan e tekintetben azért abban igazad van, hogy aki mondjuk eleve már az országos politikával sem azonosul e tekintetben, ami most alakult, az kis valószínűséggel fogja keresni a mi társaságunkat, de, hogy hozzátegyem, nem lehetetlen, úgyhogy egyébként teljesen nyitott vagyunk. Annyi, hogy a mi SMS-ünkben 3 hónapnyi aktivitás, velünk való együttműködés és aktivitás, az, ami után teljes aki taggá válik valaki, hogy lássuk azt, hogy együtt tudunk-e, akarunk-e működni, illetve hogy az az útvonal, amit mi csinálunk, az mennyire tetszik neki, illetve hogy ő mennyire befolyásol minket. Lehet, hogy olyan útra visz minket, ami még jobb annál is, amit mi gondolunk, és ehhez kell egy pici idő.
0: Azt mondod, hogy a szemléletformálás az elsődleges célotok, és hát nyilván lesznek ehhez kapcsolódó rendezvényeitek, programjaitok. Múlt igen. héten a Tolna megyei Tiszás romák találkozóját meg is szerveztétek, és hát mi erről ugye többször beszámoltunk már, és egy hosszabb, rövidebb interjúkat is leadtunk itt a Paks FM-en, amelyeket veled készített Pálfi Kati kolléganőnk, de hogy egy picit túllássunk ezen, itt mennyien voltak ezen a rendezvényen?
1: Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és mielőtt erre rátérek, nagyon fontosnak tartom azt, hogy elmondjam azt, hogy Takács András, Prumer Lemér, Varga Alfréd és Pap Csapa voltak a szervezőtársaim, mert bár az én arcom nevem jelenik meg többször, de igazából nélkülük, az ő segítségük nélkül nem ment volna, illetve nagyon fontos, hogy olyan mikroadományok jöttek, és itt ilyen 2000 forintokra kell gondolni, amelyek nélkül nem tudtuk volna megszervezni. Közel 500-an voltunk, azt mondhatom, hogy a jelenléti hívet azt vezettük, és hál' Istennek voltak, akik a mi címünk, vagy a program címadása ellenére, amit lehet, hogy aztán át is gondolhattunk volna, de már így hagytuk, tudták, akarták és merték jól értelmezni a meghívásunkat, és rengeteg nem roma volt, rengeteg nem szigettag volt, hanem egy hétköznapi civil ember, aki nem kötődik, és persze nagyon sok szigettag is képviseltette magát a megye minden részéből, sőt, még a főváros 18. kerületéből is meglátogattak bennünket.
0: Mi lesz a következő programotok, vagy a következő aktivitás, ami majd fontos a számotokra?
1: Nagyon fontos, hogy most folyamatban van egy tárgyalás. Van egy olyan célunk, hogy a V4-es országokban mindenhol legyen egy ilyen testvér-szigeti kapcsolatunk.
0: Wow.
1: A testvérvárosok mintájára. És az első nyitottságot megkaptuk a Felvidékről, a Rimaszombati járásból, ahova most a nyár folyamán fogunk ellátogatni a mi romatomos delegációnkkal, ahol roma polgármesterekkel, illetve kinti roma szigetekkel fogunk találkozni, és vissza is fogjuk őket hívni az ősz elején, tehát ez lesz az első. A második az egy nagyobb léptékű lesz, szeretnénk megnyerni magunknak Zoher Gábort, hogy egy drogprevenciós pódium beszélgetést megvalósítsunk vele, és az év végén pedig szeretnénk el hívni Zsiga Melindát, ugye aki roma származású kickbox bajnok, aki ugye a szakellátásban, tehát részben nevelőintézetben nevelkedett, részben pedig nevelőszülők mentén, nagyon sok bántás mentén is sajnos, és hogy újabb példaképet hozzunk, hogy honnan, hova lehet eljutni, hogy a szépségipartól kezdve a reklámipar keresi a társaságát, és női magazinok hívják, és hogy egyébként sportolóként is mai napig is aktív, és egy nagyon szimpatikus személyiség, és már folyamatban van vele is a tárgyalás. Azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amelyek a Paks térségi vagy a megyei roma-nem roma közösségnek egy nagyon jó inspiráció és motiváció lehet. A drogprevenció egyébként kifejezetten szívügyünk, mert ugye hát azért az nem titok, hogy a megyében és a térségben nem elég a magunk és a közösségünk nyomorúsága, még az ilyen 2000 forintért kapható mindenféle képződmények és szerek is ugye rontják a közösségünket, és mi ennek nagyon ellene szeretnénk menni a magunk módján.
0: Tehát a szemléletváltás a példamutatással a cél. nagyon szimpatikus, meg kell, hogy mondjam, nagyon szimpatikus. Egyébként pedig, ami értem és köszönöm, hogy felsoroltad helyettem a szervező társaidat, de azért én meg hadd beszéljek rólad egy kicsit. 4 éve élsz Pakson, Nagy Dorogról származol, igen, ha jól tudom. Végeztél szakmunkást, aztán érettségiztél, aztán a Pécsi Tudományegyetemen szociális munkásként végeztél, jelen pillanatban a Pünkösdi Teológiai Főiskolán tanulsz. A teológia mellett családkonzulens szakirányon? Mm-hmm. Ez mit jelent?
1: Családkonzulens? Hát igazából pároknak, családoknak tudunk segíteni, akik krízisben vannak, és legjobb az, hogyha önkéntesen úgy gondolják, hogy nekünk valami szakember kell. És ilyenkor jön ez a nagy tágvilág, hogy akkor vagy kiszolgálom magam az internetről, vagy a hardcore pszichológus, aki majd megmondja, hogy mi a baj velünk, vagy egy olyan szakember, aki nem fogja megmondani, hogy mi a baj veled, nagyon pontosan tudod, ott van bennetek, köztetek, egyébként a megoldás is, és egy ilyen szakember tud igazából mentorálni, koordinálni, segíteni abban, hogy a ti utatok az megtalálódjon az együttmaradáshoz, akár a békés különmenetelhez.
0: Tehát mondjuk egy házas pár esetében?
1: Akár egy házas pár esetében, akár egy nagyobb család esetében, akár egy baráti közösség, testvér kapcsolat elromlás. Tehát, hogy igazából ez nagyon nagyon jó szak, mert azt mondták, hogy nem leszek tökéletes családkonzulens, és ezt mindenkinek mondták, de nem is kell, elég, hogyha elég jó leszel. Uh-huh. Elég jó ahhoz, hogy meglássa benned a kvázi ügyfél, amely szót én mondjuk nem szeretek, meglátja benned az, hogy te leszel az, aki segítesz neki önmagára is a megoldást találni, és az annyira nyerte a tetszésemet a hitbéli vonalon túl, hogy ebben szeretnék, többen között ebben is szeretnék tevékenykedni.
0: Uh-huh. Hú, de szimpatikus, erről majd még beszélgessünk egy másik alkalommal, miközben egyébként tavaly ősz óta, úgy tudom, a Paksi Gyógyászati Központban dolgozol, és ott, igen, is segítesz.
1: Igen, igen.
0: Veled lehet találkozni, úgyhogy veled bárki beszélget. Meg nem tudom, mi bárki a titulusod egyébként ott a Gyógyászati Központban?
1: Most nagyon szűke ragaszkodunk hozzá, akkor biztonságőr.
0: De te vagy az, aki...
1: De nem vagyok az a tipikus biztonságőr, mert én ezt úgy fogom fel, és akik felkértek erre a feladatra vásárolszolgáltatásként a gyógyászati központba, ők azt tartották fontosak inkább, hogy beszélgessünk az emberekkel. Itt sem szeretem egyébként a paciens szót, de ez már az én egyéni elakadásom. Tehát beszélgetni az emberekkel, segíteni nekik, onnantól kezdve, hogy a kiskocsit odatolom a paciensnek, hogy akkor beleüljön, és segítek fel neki felliftezni. Egészen odáig, hogy amíg várakozik, akkor beszélgetek vele, és próbálom a mélyről felhozni arra a szintre, hogy van remény, és hogy itt segítenek. Azt leszámítva egyébként, hogy nagyon minőségi, szép környezetben vannak, és hogy nagyon sok szimpatikus orvos van, nekik ez egy ilyen támogatás. Úgyhogy inkább azt gondolom, hogy ilyen segítő.
0: Uh-huh. Igen, ez is egy nagyon izgalmas téma, és bocsánat, hogy elkanyarítottam egy kicsit máshová, ugye azért invitáltunk a stúdióba, hogy a Paksi Romatom Tiszaszigetről beszélgessünk, de engedd meg, hogy itt jegyezzem meg, ugye ma van a Semmelweis nap, igen, a mai nap nektek szabad nap, és pár perccel, vagy egy órával ezelőtt kaptuk a hírt ki, és posztoltuk a Facebook oldalunkra, hogy a Paksi Gyógyászati Központ kolléganődet, Kollár Andreát, a személyzeti szakrendelés asszisztensét kitüntették a Semmelweis nap ünnepségen, Semmelweis napi elismerő oklevelet vehetett, tehát úgyhogy ezúton is
1: innen
0: gratulálunk.
1: Innen is szívből gratulálunk neki is, és egyébként tényleg valóban köszönet minden egészségügyi dolgozónak, akiknek a jelenléte számunkra természetes, akik egy ilyen minőségű intézmény szolgáltatását veszik igénybe, mint itt Pakson, de egyébként én, aki most már nem civilként járok oda, azt gondolom, hogy nekünk ez nagyon nagy áldás, hogy ez van nekünk. Uh-huh. Köszönjük.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Következő vendégem is megérkezett, dr. Kovács Anta, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Mint a Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója érkeztél ma reggel, és nagyon örülök, és nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Pár órával azután, hogy a gazdasági és energetikai miniszterünk, kapitány István először járt Pakson, és elég korán jött a választások után.
2: Hát helyzet volt. Tehát az elmúlt pár nap nagyon nagy kihívás elé állította a magyar villamosenergia rendszert, igazából azt gondolom az egész társadalmunkat. Egy kicsit láttuk már, hogy mi történik Nyugat-Európában, ugyanis ez a hőkupola, ez egy kicsit minket megelőzve látszott, hogy mit művelt Párizsban, Olaszországban, Németországban, és látszott, hogy ez kihívás lesz itt is, és a Duna még soha nem volt ennyire meleg. És egyszerre kellett a környezetre megfelelően figyelni, és biztosítani a villamosenergia ellátást, és ebben miniszter úrnak kellett döntést hozni arról, hogy ad-e, és ha ad, akkor milyen mértékben ad felmentést az atomerőmű környezeti kibocsátás, hőkibocsátása kapcsán.
1: Igen, illetve a teljesítménycsökkentésekről és ezekről is beszélni fogunk, de mindenek előtt hadd kérdezzem meg, milyen volt tegnap a látogatás? Ugye kapitány István két posztot osztott meg ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán, kora délután, illetve késő délután osztotta meg, hogy indul, nem sokára, és Tóth államtitkár úrral érkezik a Paksi Atomerőműbe, utána pedig kiposztolt egy kollégáddal, Mészáros Jánossal.
2: Igen.
1: Melyik épületben voltak akkor éppen? Egy közös fotót.
2: Az erőmű irányító központ, EIK. Tehát ott volt. Hát aznap dőlt el, hogy kapitány úr tud jönni. Előtte szó volt róla, hogy esetleg az államtitkárt ott, államtitkár úr, ő mindenképpen meg volt tervezve a program, de aztán úgy alakult, a tegnap reggel kiderült, hogy minden igaz, akkor miniszter úr is el tud jönni. A látogatás eredetileg 1-1.5 órára volt tervezve, ehhez képest korábban jöttek, tehát 4:30-kor már itt voltak, és majdnem 8-ig, tehát több mint 3 órát eltöltött itt.
1: Miről szólt a látogatás? Kikkel találkozott, ami az atomerőmű akár vezérkarát, vezetőségét illeti, mit tudott megnézni, és miről tudtatok konzultálni?
2: Hát ez igazából egy szakmai látogatás volt. Vezérigazgató úr volt ott, kabinetfőnök Kovács Pali, Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes úr, a Vík Károly, aki a üzemviteli igazgató, hiszen itt a leterhelések és a Duna hőterhelése kapcsán ő volt szakértő, illetve én voltam. Mi voltunk így a atomerőmű oldaláról, a másik oldalon pedig miniszter úr és államtitkár úr, illetve az ő közvetlen kollégái.
1: Nem tudom, hogy részéről mi volt a fő cél, de a részletekről az volt a fő célja ennek a találkozónak, hogy megmutassátok és meggyőzzétek őt, mint az egyik legfőbb döntéshozót, mint energiaügyi minisztert, hogy nyaranta hőségriadó esetén nem megoldás a Paksi atomerőmű reaktorjainak teljesítménycsökkentése, leterhelése?
2: Igazából ez nem a mi dolgunk volt. Tehát a Mavir, aki felelős a magyar villamosenergia rendszerben az energia biztosításáért, ő kérvényezheti a miniszter úrnál a felmentést az atomerőművel kapcsolatban, akkor, hogyha úgy látja, hogy problémákat okozhat a villamosenergia igény kielégítése. Nem, Pakson talán azért sokan tudják, de mégsem biztos, hogy mindenki, a villamosenergiának az a sajátossága, hogy a fogyasztásnak és a termelésnek egyensúlyban kell lenni minden idő pillanatban. És hogyha hirtelen megnő a fogyasztás, és nem tudunk a másik oldalon megfelelő termelő kapacitásokat üzembe építeni, vagy üzembe helyezni, akkor fel tud borulni a rendszer. És ez úgy történik, hogy nem tervezetten csökkentjük mondjuk a fogyasztást, akkor ez egy összeomlást okozhat. Tavaly ezt láttuk Spanyolország és Portugália esetében, és annak azért nagyon sok problémái voltak. És ezért az a stabil energia szolgáltatás, amit a Paksi Atomerőmű tud, még ilyen melegben, egyébként jelzem, nagyon hidegben is, ez ilyenkor egy nagyon fontos alappillére a hazai villamosenergiállátásnak. A MAVIR jelezte ezt az igényt, tehát, hogy a biztonságos energiafelhasználás termelés érdekében szükség van a Paksi Atomerőműre. Ezt a miniszter úr ezt az engedélyt megadta, de fontosnak tart ott eljönni. Egy picit olyan, mint amikor árvíz helyzetbe kimegy a gátra, és megnézi, hogy kik érzik kik vigyázzák az álmunkat, hogy úgy mondjam, és most ő azért jött el, hogy megnézze, hogy itt, ilyen körülmények között a Paksi Atomerőm hogyan dolgozik.
1: Igen, értem, hogy nem a ti dolgotok meg, hogy a MAVIR dolga, de engedd meg, hogy a paksiak hangján fogalmazzak egyszerűen. Ugye, mi mit tudunk erről az ügyről? Azt tudjuk, hogy amikor nyaranta, főleg hőségriadó van, meg a Duna vize melegszik, akkor meghozzák a döntést, hogy teljesítménycsökkentés, leterhelés legyen elrendelve a Paksi Atomerőműben. Ilyenkor ti, mint szakemberek, kiválasztotok egy reaktort, ezt nyilván eltöntitek, és ti tudjátok, hogy melyiket. Viszont ezek a teljesítménycsökkenések, ahogy mi tudjuk, többek között erőműben dolgozóktól, és a berendezéseknek nem tesznek jót. Tehát, hogy ez nem egy tűzhely, ahol csak úgy le lehet venni egy kicsit a hőt, vagy a teljesítményt, egészen egyszerűen nem tesz jót a berendezéseknek, nem erre alkották meg, nem erre alkottak meg egy atomerőművet. Szombathelyi barátainkról meg nem is beszélve, akik szó szerint idézem őket, azt mondják nekem nyáron, hogy jaj, hallottuk, lekapcsolták a múltkori hőségriadóban is az atomerőműveteket, nagyon jól tették, minek menjen, ha naperőművek működnek nyáron. Tehát, hogy ami mindig mondani szoktál, hogy kommunikálni kell, és meg kell mutatni kapitány úrnak is például, hogy mi és hogyan működik, mert ez nem így működik egy atomerőmű esetében.
2: Hát igen, a mi atomerőművenk az korlátozottan alkalmas arra, hogy a ilyen szintű menetrendtartásban részt vegyen. Egyébként korlátozott az, ami alkalmas. Az, hogy fölöslegesen rángassuk, az semmiképpen nem. Ugyanakkor azért ezt figyelembe kell venni, hogy a atomerőmű mindenkor betartotta azokat a környezetvédelmi előírásokat, ami a kibocsátásunkra jellemző. Az atomerőműnek az egyetlen környezetre valóban megmérhető hatása az a Duna hőmérsékletének egy picit megemelése, de nálunk a szabályzók betartása az nem mérlegelendő. Tehát ha van egy szabály, akkor ezt nekünk be kell tartani, és azon ezt várja el tőlünk az ország. A nukleáris biztonság érdekében lévő szabályokat is be kell tartanunk, és a környezetvédelmi szabályokat is. Amikor ezt a 30 fokos korlátot meghatározták sok-sok évvel ezelőtt, akkor senkinek eszébe nem jutott, hogy valaha ezt a 30 fokot megközelítjük. Ezt 2017-18-ban volt először, amikor megközelítettük, és vissza is kellett terhelni, majd 22-23-24-ben újra, tavaly nem, közelében voltunk, de nem, most pedig átléptünk mindent. Tehát nyilvánvalóan olyan szinten melegszik a Duna, hogy ezt az egészet újra kell gondolni. Azt, hogy igazolni tudjuk, hogy, és ezekkel a vizsgálatok például lezajlottak tegnap előtt, hogy a Duna élővilágára, a halakra, kagylókra egy komoly vizsgálat zajlott, nincs érdemi negatív, előzetes eredmény, nincs érdemi negatív hatással ez a hőmérséklet emelkedés, mert hogy nem a meleget, azt szeretik a halak, meg igazából mindenki, az oxigén szint számít. És azzal, ahogy az atomerőműből a meleg víz bejut, megtörve sok plusz oxigént visz be a rendszerbe, éppen tegnap védett halfajok közvetlenül a melegvizes torkatnál is tudtunk találni, illetve tudtak találni a szakértők. Na ezt kell megfelelően tudnunk bemutatni. A kapitány úr, aki egy felelős döntős hozó ebben, nyilván az ország érdekében meghozta azt a döntést, hogy felmentést kaptunk a további leterhelés alól, de azért azt gondolom, hogy teljesen jogosan is jól tette, eljött és személyesen megnézte, hogy mit, hogyan csinálunk, és meg is akarta érteni. És megegyeztünk abba, hogy ezt az egész korlátrendszert, ezt a jövőben egyeztetve az élő környezetvédelmi minisztériummal megfelelően pontosítani fogjuk.
1: Egyébként mi volt a tapasztalatotok? Milyen volt az ő hozzáállása? Illetve milyen embernek ismerted meg így a rövid 3 óra alatt? Tehát nem tudom, hogy korábban találkoztál-e vele.
2: Nem találkoztam vele. Pont olyan, mint amilyennek látszik. Mosolygós, pozitív, és neki az emberek nagyon fontosak. Tehát az kíváncsi volt mindenre, mindenkire. Nem ment a kamera, mert nyilván volt, amikor vettek felvételt, ő ott beszélt a Mészáros Anival mindenről még 10 percig, mert érdeklik az emberek, és a csapat, az összefogás, az emberek, azok nagyon fontosak, és igazából az érdekelte, hogy kik azok az atomerőművesek, és arra akart választ, meg benyomást találni, és ezért mondom, 3,5 órát rászánt. És igazából tett egy ígéretet, hogy most nyilván nagyon sűrű a nyár, sok minden van, össze lejön úgy, hogy egy kicsit több emberrel tudjon találkozni, akár az atomerőben egy fórumot tartani, ahol mindenkivel lehet beszélgetni. Tehát abszolút nyitott volt az egész lénye, a hozzáállása, mindenkivel megállt beszélgetni, akivel találkoztunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kölcsönösen pozitív látogatás volt ennek.
1: Azt tudjuk, hogy látogatóknak, átlagos látogatóknak mit szoktatok megmutatni az atomerőműből, de akkor még egyszer az erőmű irányítási központján kívül mit mutattatok meg neki?
2: Hát nyilván megmutattuk a melegvizes
1: csatornát, amiről szó van.
2: Amiről szó van, és mutattuk, hogy igazából miről beszélünk, mi az a vízmennyiség, amiben megy. Lementünk a Dunapartra, közvetlenül a melegvizes torkolat mellé, hogy érezze, hogy mekkora víztömeg van, mit művelünk ezzel. Innen lett egy jó benyomás, illetve a látogató útvonalon, a látogató folyosóra még be tudtunk menni, a blokkvezénylőbe bekukucsgált. Bemenni nem tud a blokkvezénylőbe, mert nyilván az nagyon szigorú feltételek mellett van, de be tudott nézni, és kicsit érdekes, ott is az emberek érdekelték, hogy mennyit kell ahhoz tanulni, mennyit kell dolgozni, mit csinálnak ezek az emberek, hogy élnek, tehát azt gondolom, hogy ő nála azt lehetett érezni, hogy az ember nagyon fontos, és mondjuk 3,5 órán keresztül, amikor jó részt nem volt kamera, azért ezt nem megjátsz, az ember nem látszik, hogy valóban ez jött át, hogy őt az emberek érdekli.
0: Ez a Paks FM, és

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Kapitány István látogatása nagyon izgalmas, és akkor visszatérve, tehát a Dunára egyébként elsőkézből tőle tudunk talán a legjobban tájékozódni, hogy most akkor hány fokos a Duna? 28, 29, 30?
2: Hát én konkrétan mérem saját, mert ugye esténként megyek a Dunára, és 28 fokos már volt este fele, és elvileg nekünk ezt a szabályok szerint a melegvizes torkolattól lévő 500 méteres szelvényben egy nagyon nehéz mérés, mert egy vonalba kell mérni egy csónakból 50 centi, másfél méter GPS koordináta és időbélyegellétet ellátott méréseket kell végezni, tehát nem egy egyszerű történet, na, ott kéne mindenhol tartani a 30 fokot. Ezt meghaladtuk, és tudtunk mérni ott ebben a szelvényben, most a legfrissebbeket nem tudom, de 31,5 fokot is, és ezzel párhuzamosan a maga ma kiömlésnél ott volt 34 is, és éppen ott fogtak egy kecsegét, egy 2 méteres kecsegét, amely nagyon érzékeny, aki halakhoz egy picit ért, azt tudja, hogy nagyon érzékeny hal, és gyönyörűen ott minden probléma nélkül mentek is, azt hisz, úgy tudom, hogy egyéb halak, ilyen érzékeny halakat, meg élőlényeket is fogtak. Tehát nyilván extrém a hőmérséklet, de például hétfőn úsztam egyet a Dunán fönt, ebben mentem egy holtágbot, 34 fokot tudtam mérni.
1: Az igen.
2: Kontos órával. Uh-huh. Tehát nagyon extrém olyan környezet van, amihez nyilván a Duna, aki most az atomerőmű a Duna vízmennyiségének kb. 9%-át melegíti egy kicsit meg, mihez még hozzáteszünk, de már nem úgy tűnik, hogy nem okozunk kárt.
1: Igen, egyébként Dunaszentbenedeken jártunk mi is a hétvégén, tehát elképesztő, ott pont a melegvizes csatornával szembeni strandon, elképesztő, hogy mennyire alacsony a vízállás, és az ember tényleg nagyon sokáig be tud gyalogolni úgy, hogy úgy érzi, hogy még mindig, mintha siófokon járna, még mindig csak térdig ér a víz, de ez egy természeti jelenség jelen pillanatban, amely egyébként szerte Európában, illetve világszinten sajnos probléma, de visszatérve csak, hogy átismételjük, tehát a hidegvizes csatornán megy be a víz a hűtésére, a berendezéseitek hűtésére, használjátok ugye nyomott vizes reaktorok így működnek, és hány fokos vizet engedtek ki a melegvizes csatornán?
2: Annyit mondanék, hogy nem a berendezéseink hűtésére, hanem a fáradt gőz kondenzálására használjuk a vizet, ez 100 köbméter másodpercenként, és utána ezt a bejövő 27-28 fokos vizet 34 fokra melegítjük, és ez jön vissza ebbe a csóvába.
1: Igen, így van, ami pedig a pecásokat illeti, ott ismerőseink mutatták, hogy látod ott, egyébként erőműben dolgozó ismerőseink, látod, tudod, ott van az a szakasz a melegvizes csatorna után, amikor tilos horgászni, de látod, onnantól szabad, ott ülnek legalább 10, és ez igen. Így is volt.
2: Igen, igen.
1: És ez így is volt. És ők valóban tudják tapasztalni ezeket a fajta fogásokat, amiket említettél.
2: Igen, igen, de hát ezt az érzésen túl egy tudományos alaposságú vizsgálatot is végeztünk tegnap előtt ezzel kapcsolatban, de korábban az atomerőmű további üzemügyi hosszabbításához szükséges környezeti engedélynél nagyon-nagyon ilyen mikroszkopikus méretekig megvizsgálták a Dunát. Ugyanaz a csapat volt itt most az éles helyzetben, azért, mert az, hogy számolunk egy hatást, váravató hatást, mondjuk egy 32 fokos vízig, meg hogy ezt meg is tudjuk mérni kint a terepen, azért ez nem ugyanaz, és most megerősítjük. Az előzetes vélemények, az előzetes vizsgált eredmények alapján meg lehet erősíteni azt, hogy nem okoz környezetkárosítást.
1: Igen, arról nem is beszélve, hogy környezetvédelmi szakemberek mondják azt évek óta, hogy tulajdonképpen a globális felmelegedés és a klímaváltozás hozza esetleg azt magával, hogy a többek között Magyarország tavai és folyói állományának, állat és növényvilágának változása bekövetkezik, nem feltétlenül egy nyomott vizes reaktor. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és tudtunk egy kicsit beszélgetni, remélem mindent elmondtunk, ami fontos. Tehát a felmentés az most megvan, de meddig? A mostani hőségriadó végéig, vagy egész nyárra?
2: Nem. Ezt mindig esetileg kell elbírálni. A jelen szabályok szerint most a június 3-áig van meg a felmentés, de azt gondoljuk, hogy addigra ez nagyjából a időjárás visszaáll egy normál rendszerre, és innentől kezdve mindig mérlegelni kell, hogy ezt a felmentést megkapjuk-e, az biztos, hogy át fogjuk dolgozni. Most úgy látta a miniszter úr szándékából, hogy egyeztetve a Környezetvédelmi Minisztériummal átdolgozzák ezt a korlátot, és mindeközben beszéltünk arról, hogy hosszabb távon azért el kell gondolkodnunk a Duna előhűtéséről, tehát a melegvíz előhűtéséről azért, hogy ezeket a környezetvédelmi korlátokat hosszú távon tudjuk tartani. Ha látjuk, hogy az elmúlt 40 évben, amit az atomerő működik, melegedett a Duna hőmérséklete nagyjából 3 fokot, ha ez így megy tovább, akkor egyszerűen erre kell, hogy készüljünk.
1: Így van. És egy utolsó kérdést engedj meg, mert Kapitány Istvánról több percig is beszélgettünk, Tóth Andrást viszont nem kérdeztem, az energetikai államtitkárral együtt érkezett az energetikai miniszter. Vele kapcsolatban mi volt a benyomásotok?
2: Nagyon sokat dolgozik. Ő azért az MVM-ben volt, ő már volt az atomerőmben is, és ő neki nem az első látogatása. Nyilván azért kapitány, miniszter úr karaktere, az tegnap ő vitte a prímet, tehát ő volt a főszereplő, de amikor sétálgattunk, akkor tudtunk beszélgetni a államtitkár úrral is. Az, ami nagyon látszik, hogy mind a ketten nagyon értékelik az atomerőt, és nagyon támogatóak voltak ez irányba, és kíváncsiak voltak, milyen kihívásokkal küzdünk, és nagyon erősen jegyzeteltek, illetve az ő kollégáik is, hogy ami nekünk kihívást jelent a hosszú távú egy működés, itt beletartozik az üzemelő hosszabbítási kérdések, a környezetvédelmi engedélybe adása, a humán erőforrás kérdése, tehát minden témában tudtunk egyeztetni, jegyzeteltek, és vissza. Van olyan dolog, amiben nyilván részleket nem mondhatok, de van olyan dolog, amiben kapitány, miniszter úr már ma fog lépni.
1: És ez sajtónyilvános lesz vajon?
2: Szerintem.
1: Most lehet, nem, jó, nem egy olyan dologra gondolta, hogy ma fog nyilatkozni, ma fog lépni. Dolgozik,
2: megértette a dolgokat.
1: Igen, értem.
2: Nyilván mindenről nem üzleti dolgok miatt nem tudunk beszélni. Nem kell megérni, ez nem egy ilyen nagy történet, de megértette a dolgot, és ma van olyan tárgyalás, ahova már ezt szóba is tudja hozni.
1: Nagyon jó, és amint említetted, lehetséges, hogy visszatéressenek, mi mindig csak nagyon örülünk, amikor az energiáért felelős miniszter egy évben legalább egyszer eljön az atomerőn, meg gondolom ezzel ti is így vagytok, de ha többször van szakmai egyeztetés, az csak jó lehet.
2: Persze, az emberek megszokták, hogy áram mindig van, és igazából normál esetben nem nagyon foglalkozik ezzel senki. Most, amikor egy szélsőséges helyzet is több áramszünet előfordult itt-ott, azért ilyenkor van, amikor egy kis figyelem irányul arra, hogy akkor mi így csinálunk itt mi. És mi ezt ugye megragadjuk, ezt az alkalmat, és ilyenkor az igyekszünk, amit lehet elmondani.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en. The ones go round, the beat goes faster. It's my favorite tune on the Soviet blaster.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán pénteken. Gajdos László azt írta, a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Gajdos László emlékeztetett, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűsítést nyújtsanak az állatoknak, írja az MTI. Fontos energetikai fejlesztés kezdődik Szekszárdon. Berlinger Attila, vármegye székhely polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy a napokban megkezdődhet a Babits Mihály Kulturális Központ napelemes rendszerének kiépítése. A nettó 13 millió forint értékű beruházás a sikeres beszerzési eljárást és a kivitelezői szerződés megkötését követően indulhat el. A projekt során egy jelentős teljesítményű napelemes rendszer telepítenek az intézmény tetejére, amely összesen 82 darab napelem táblából áll majd. A megtermelt energia tárolásáról pedig külön akkumulátorok gondoskodnak. A kivitelező cégnek 3 hónap áll rendelkezésére a rendszer teljes körű megvalósítására és üzembe helyezésére. A városvezető kiemelte, a beruházás fő célja, hogy a kulturális központ működéséhez szükséges energia egy részét megújuló forrásból biztosítsák, ezzel is csökkentve az intézmény fenntartási és üzemeltetési költségeit. A fejlesztés a versenyképes járások program 25 millió forintos támogatásával valósul meg. A polgármester tájékoztatása szerint a támogatási összeg fennmaradó részét sem hagyják elveszni, abból a kulturális központ színháztermének világítását fogják korszerűsíteni, amelynek előkészítő munkálatai már jelenleg is zajlanak. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész, tudott a felesége pénteken az MTI-vel. A közlés szerint a színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást, szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt például Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja, verses köteteket jelentetett meg, és gyakran volt hallható rádiókabarékban is.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A zöldfehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget, Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban, mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló programmal hangol a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
3: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok csütörtökön, közölte a gazdaság és energetikai miniszter pénteken Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A miniszter jelezte, kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Hozzátette, a több mint 500 milliárd forint értékben megnyitott energetikai pályázatokkal elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig, írja az MTI. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész, tudott a felesége pénteken az MTI-vel. A közlés szerint a színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást, szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt például Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja, verses köteteket jelentetett meg, és gyakran volt hallható rádiókabarékban is. Sikeres és előremutató kutatási fórumot tartott a Tolna vármegyei Balassa János Kórház, adta hírül weboldalán az intézmény. A szakmai rendezvény középpontjában az orvostudományi innovációk, valamint a klinikai kutatások jövőbeli lehetőségei álltak. Az eseményen Kis Zoltán, a kórház főigazgatója, a Tolna Táj TV-nek nyilatkozva elmondta, a kutatások fókuszában mindig a jövőbeni gyógyítás megkönnyítése áll.
2: Soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, hogy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra vesszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségeket meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk lezárultak 4-5 éve, és most törzskönözik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta el a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszert törzskönöznek most egy évben, ebből 3 itt volt nálunk is kipróbálása. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk szemérmesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak.
1: Az intézmény vezetése és a szakemberek kiemelték, hogy a helyi szinten végzett tudományos munka és a legújabb terápiás eljárások vizsgálata elengedhetetlen a betegellátás színvonalának folyamatos emeléséhez. A rendezvény lehetőséget biztosított a kórház orvosai és kutatói számára, hogy bemutassák legfrissebb eredményeiket, megosszák tapasztalataikat és új együttműködési irányokat jelöljenek ki a hatékonyabb gyógyítás érdekében. Tiszti kinevezésben részesült a paksi rendőrkapitányság munkatársa, adta hírül a rendőrség. Dr. Mecsár Tamás országos rendőrfőkapitány július 1-i hatállyal hadnaggyát nevezte ki Berki Barbara rendőrfőtörzsőrmestert, a paksi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztály szabálysértési referensét. A kitüntetett a kinevezéséről szóló okiratot ünnepélyes keretek között Budapesten vehette át. Berki Barbara rendőrhadnagy 2012. szeptember 1-én kezdte meg szolgálatát a paksi rendőrkapitányság állományában. Munkáját a közrendvédelmi osztály szabálysértési előkészítő csoportjánál kezdte, majd 2018-ban került át az igazgatásrendészeti osztályra. Dr. Hablicsek Nikoletta, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya július 2-án a főkapitányság épületében köszöntötte az újdonsült tisztet, és további sikerekben gazdag munkát kívánt neki.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Új játékossal erősíti keretét a Paksi FC. A Zöldfehérek hivatalos oldala szerint a klub leigazolta a fiatal tehetséget, Kuzma Hunort. A hátvéd érkezése tökéletesen illeszkedik a Paksi már hagyományosnak mondható átigazolási politikájába, hiszen a klub továbbra is kizárólag magyar labdarúgókkal tervez, és kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hazai utánpótlás integrálására. Kuzma Hunor megszerzése a védelem stabilitását hivatott növelni a hamarosan elrajtoló, sűrűnek ígérkező szezonban. A Paksiak házatáján egyébként nagy a mozgás a nyári felkészülési időszakban. Mint ismert, a klub első csapata 10 edzőmérkőzésből álló programmal hangol a bajnokságra és a nemzetközi kupa szereplésre, miközben az NB3-as tartalékcsapat irányítását a napokban vette át a klub egykori kiváló védője Gévai Zsolt. Az új igazolás Kuzma Hunor a tervek szerint azonnal csatlakozik a keret szakmai munkájához, és megkezdi a beilleszkedést a tolnai együttesbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágereihez.